0: Álombirodalom.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagyján morul, s mosolyog

a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagyjá morgul, s mosolyogva tovább.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az aranylúd. Élt egyszer egy szegény favágó, kit három fiúval áldott meg a sors. Sudárlegények voltak ezek, kivéve a legkisebbiket, akit Tökfilkónak hívtak, s akit állandóan csúfoltak. Testvérei és szülei is csak gúnytűztek belőle, s állandóan kinevették. Egy nap elküldték a legidősebbet fát vágni az erdőbe. Édesanyja ebédre csomagolt neki bort és friss kalácsot. Majd a fiú a bozót felé vette az irányt. Miközben ment, mendegélt, szembe jött vele egy vén ember, ki szegény volt, mint a templom egere, és megszólította. Drága fiam, már három napja nem ettem. Lennél olyan kedves, és megkínálnál egy kis ételles itallal? Ugyan, bátyám, hisz akkor én fogok éhezni és szomjazni, válaszolta nevetve a fiú, s azzal elküldte az öreg embert. Mikor azonban belekezdett a munkába, véletlenül megcsúszott a kezében a fejsze, és belevágta a saját lábába. Abba kellett hagynia a munkát, és sietett haza, hogy bekötözzék vérző lábát. Másnap a középső fiú indult neki fát vágni. Ám ő sem adott elemózsiájából az öreg embernek, mikor találkoztak, és később ő is hasonlóképpen járt, mint bátyja. Úgy megsebezte magát, hogy a ház népének kellett hazavinni. Harmadnap a kisebbik fiú indult volna az erdőbe, de családja csak kinevette. Még hogy te, egy farönköt sem tudnál eltalálni. Végül belementek, és anyja csomagolt neki egy kis kenyeret és sört az útra. Vele is szembe jött az ősz öreg ember, ám ő szívesen megkínálta étellens itallal. Mikor befejezték az ebédet, az öreg ember így szólt. Mivel ilyen jó voltál hozzám, szerencséssé teszlek. Vágd ki ezt a fát, és meglásd, valami vár rád lent. Azzal el is tűnt az öreg ember. A fiú pedig úgy tett, ahogy mondta. És a gyökerek közt egy ludat talált, akinek aranyból volt a tolla. A fiú felkapta, és gondolta, elindul inkább szerencsét próbálni. Este egy fogadóhoz ért. Gondolta, ott megpihen, és majd másnap tovább indul. Ám a fogadósnak volt három lánya, akiket elbűvölt a fiú csodamadárja. Elhatározták, hogy megvárják, míg Tökfilkó elalszik, s akkor majd közelebbről is megnézik. Éjszaka odalopóztak, ám amikor megérintették, sorban a lúdhoz ragadt mind. Reggel a fiú, ügyet sem vetve rájuk, elindult a lúddal, s mögötte a három lánnyal. Mikor éppen egy mezőn mendegéltek, meglátta őket egy pap, és utánuk kiáltott. Na hát, ilyet, még hogy a lányok fussanak egy legény után. Megpróbálta visszahúzni őket, ám keze az utolsó lány ruhájához ragadt, így már öten folytatták útjukat. Miközben járták a vidéket, egyre másra gyűjtötték az úti társakat. Hol egy paraszt, hol egy juhász, mind hozzájuk ragadt. Egyikőjüktől hallotta Tökfilkó, hogy a szomszédos királylány keze eladó. Csak épp meg kell nevettetni a lányt. Gondolt egyet a fiú. Én bizony megnevettetem. Azzal már el is indult rögvest a palota irányába. Mikor meglátta a király kisasszony a fiút, kezében a lúddal, s mögötte a furcsa kompániát, hangos kacagásban tört ki. Ám de a királynak nem tetszett a fiú paraszti származása, egyre csak kereste a kifogásokat. Végül addig okoskodott, míg egy lehetetlen próba elé állította a fiút. Neked adom a lányom kezét, ha találsz valakit, aki az egész borospincémet felhörpinti. Búslakodott a fiú, hát most mit évő legyen, de akkor eszébe jutott az öreg ember. Hát, ha ő tud segíteni.
s elindult, hogy megkeresse. Mikor az erdőbe ért, az öreg ember helyett csak egy szomorú férfit talált ott. Hát magát meg mi lelte, Kend uram? Kérdezte. Szomjazom, fiam, s akárhogy próbálom, hordó, bor, dézsa, víz, csillapítani nem tudom. Válaszolta komoran az ember. A fiú szeme felragyogott. Jöjjön csak velem, majd én adok inni Kentnek. S már mentek is a király udvarába, ahol a férfi mind az összes hordó bort, ami a pincében volt, egy kortyra megitta. Ám a király még mindig nem akarta adni a lányát. Hát újabb tervet eszelt ki. Most egy olyan embert hoz nekem, aki egy csapásra megbirkózik egy egész kenyérhegyjel. Ha megteszed, megkapod a lányom kezét, s vele a királyságon felét. A fiú pedig elindult az erdőbe, ahol most éppen egy éhes ember bebotlott. Megettem minden kenyerem s cipóm, ami volt, de az éhségem nem csillapodott. Felragyogott ismét a fiú szeme, s már vitte is az embert a palotába, annak is a konyhájába. Odahordták a birodalomból az összes lisztet, és egy óriási kenyeret sütöttek. Az éhes jövevénynek pedig egy óra sem kellett, és már is felfalta. No, de a király továbbra sem látta szívesen tökfilkót a lánya mellett. Hát kitalált egy újabb tervet. Olyan hajót kért most a fiútól, ami nem csak vízen, de szárazon is tud siklani. Ha ezt teljesíted, feleségül veheted. A fiú már tudta a dolgát. Ment egyenesen az erdőbe, hogy az öreg embert megkeresse. Mikor megtalálta, az így szólt hozzá. Megkapod a hajót is, amiért olyan jó szívű voltál, s megosztottad velem kenyeredet. A fiú büszkén vitorlázott be a palota kapuján, ahol a király a hajó láttán szólni sem tudott. Végül betartotta az öreg király az ígéretét, s Tökfilkó megkapta a fele királyságot és a királylány kezét.

Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná: Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki: Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
2: Miau?
1: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
2: Cin, cin, cin,
1: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egész

0: éje. Rrrr, morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr, önnyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak, hahotázott a béka. Milyen buta vagy? A békák csak brekegnek. És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A sportos nap. Ma sportnap van az Oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
1: Még egy kis türelmet kérek,
0: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
1: Hurrá! Sikerült!
0: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
1: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
0: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
1: de legalább olyan fárasztó is.

0: Mére.
1: Csukás Meserádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Meserádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Most egy verset fogok nektek mondani. Osvát Erzsébet, Harkálykop. Kip-kop, kipikop. Szüntelen szól szobámban a harkálykop. Tarka harkály fióka lakik velem régóta. A Mátrából hoztam őt, és vele egy friss fenyőt. Harkályom rajt kopácsol, le nem szállna a fáról. Kip-kop, kopog erdő hangja, világért se hagyná abba. Elhallgatom télen-nyáron, ha kopácsol, dehogy bánom. Kip-kop, kopácsol, körém erdőt varázsol.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orszarvú. Megnézték a majom kenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy sudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fatövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, s kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a távolból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajaszta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülte, mutogatott, a szava is elagadott. Ha, ott jön valami. Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel. És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel neki rohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döngette a fát. Bum! Bum! Bum! Bum! S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes? Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orszarú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szöcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most töv-töv suttogott.
6: Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap.
5: Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta. Mit énekeljünk? Kérdezte Töv-Töv. Indulót, te trombitálj. Rázendítettek az indulóra, Töv-Töv trombitál. Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orszarvúnak az való. Az orszarvú bambán bábult felfele, lecsúszott a földre, pislogott, befogta a fülét, és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum. Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-Töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis. Meghipnotizáljuk. Mivel hipnotizáljuk meg? Kérdezte Töv-Töv. Ezzel a kiskanállal. Szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orszarvú szemerré, s lassan ide-oda lengette. Az orszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes kiskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön. Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk. Óvatosan lemásztak a fáról. Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúnyt szemmel.
0: Ott valami szúr.
5: Robi lengette a kiskanalat, Töv-Töv odament, és megnézte az orszarvú hátát.
0: Itt a bibi,
5: rikkantotta, és kirántotta a tüskét. Az orszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
0: Nem bántasz?
5: Kérdezte Robi. Az orszarú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orszarú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
6: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
5: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orszarú tovább hencegett.
6: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
5: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orszarú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
6: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medrejéből. Elhiszitek?
5: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orszarú töprengbe járkált fel alá.
6: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
5: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orszarú.
6: Az orszarvú nagyot rikkantott. Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
5: Az orszarvú leszekte a fejét, Robi és Töv-Töv beült a tülkök közé. Az orszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töv-Töv a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töv-Töv ábrándozva suttogta.
0: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
1: Csukásmese Rádió.
7: Találós kérdés.
8: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.
7: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
9: Jövök!
7: Egyik délután fölalá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tettre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bíró lányát, és átsétált a kosárkötőjék házához.

Megörült a kocsis legény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi, bizony visszavagtatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötőmester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Úgy is tett, elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat, és megmutathassa, hogy bizony, ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta

0: Sírt Rit a gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdag bírólányát, s átsétált a kosárkötőjéghez.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegénye, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli fel a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el vége.

0: Mese a teknős békáról és a majomról. Valamikor régen még terebélyes őserdők borították a földet. A fák mind óriásira nőttek, és olyan sűrűn, hogy az emberek számára áthatolhatatlanok voltak az erdők. Az állatok birodalma volt ez. Közepén egy kristálytiszta tóval, ahova az állatok inni és sütkérezni jártak. A majmok is a tópartján tanyáztak a legszívesebben. Rengeteg gyümölcsfa nőtt körülötte, így ha éhesek voltak, csak felmásztak és leszakítottak egyet. Aztán egy nap új lakó érkezett. A teknős béka és a családja hamar berendezkedtek, és a szomszédjaik is szívesen fogadták őket. Hanem egyszer a teknős béka megunta a lárvákat és szúnyogokat, amiket addig evett, valami édesre fájt a foga. Kimászott a partra, és körbenézett. Csak egy pillanatra nézett fel, ám akkor hirtelen egy fa tetején megpillantott egy óriási, érett kókuszdiót. Teljesen megbabonázta a gyümölcs, és eldöntötte, hogy felmászik érte a fára. Ám a fatörzse túl síma volt, a lábaival nem tudott megkapaszkodni, és akárhogy próbálkozott, végül mindig visszacsúszott. Aztán egyszer csak éles nevetést hallott a lombok közül. Egy majom ült a fa tetején, kókuszdiót majszolt, s közben a teknős ügyetlenségén szórakozott. Végül megsajnálta a páncélost, s ledobott neki egyet.
1: Köszönöm, kedves majom uraság, mondta a teknős, és falatozni kezdett.
0: Közben szóba elegyedtek, s hamar kiderült, milyen sok a közös bennük. Végül a majom így szólt.
2: Ha már így összebarátkoztunk, engedje meg, hogy meghívjam az otthonomba. Egy takaros barlangban lakom az erdő mélyén.
0: A teknős örömmel elfogadta a meghívást, és együtt elindultak a majomhoz. A teknősnek annyira megtetszett a majom otthona, hogy végül úgy döntött, marad még pár napig, ha már ilyen messzire eljött. Ám a teknős béka nem szólt senkinek, hogy elhagyja a tavat, és estére a felesége aggódni kezdett.
1: Merre járhat? Csak nem történt valami baja? Nézz körül a környéken, fiam!
0: Mondta a teknős mama másnap reggel a fiának, s az elindult apja keresésére. A kis teknős először körbeúszta a tavat, majd a tóparton kérdezősködött. Végül a papagáj segített neki.
2: A majomban láttam elsétálni. Vágj keresztül az erdőn, és az első sziklánál megtalálod a barlangját, rikácsolta.
0: Az ifjú teknős útra kelt, és a papagáj útmutatásának hála könnyen megtalálta a majom barlangját. Apja éppen a napon sütkérezett, és egy levelet rágcsált.
1: Szervusz, fiam!
0: Köszönt meglepetten.
1: Hát te, mi áradban erre?
2: Anyám küldött, hogy keresselek meg. Nagyon aggódik érted, válaszolta a fiú.
1: Igen, pedig én nagyszerűen érzem itt magam. Mondd csak meg neki, hogy maradok még néhány napig.
0: Válaszolta a teknős papa, és hazaküldte a fiát. A kis teknős hazabattyogott, és elmesélte, mi történt.
2: Nem akar hazajönni. Inkább ott üldögél a majom barlangjában, mérgelődött a teknős mama, majd kieszelt egy tervet. No, fiam, holnap visszamész apádhoz, és átadsz neki egy üzenetet.
0: Másnap az ifjú teknős elment a barlanghoz.
2: Jó reggelt, apám! Azért jöttem, hogy megkérjem, jöjjön haza! Édesanyám megbetegedett, és az orvos azt mondta,
0: hogy csak is a majom szívleves segíthet rajta. Jöjjön, siessen, és hozza magával a barátját is.
3: A teknős béka elszégyelte magát, hogy még ő itt mulatja az időt, a felesége betegen fekszik. A majomnak azt mondta, hogy sürgős dolga akadt,
0: de mivel az orvosságra szüksége volt, elhívta őt is, hogy tartson vele.
3: A majom szívesen ment. Gondolta, végre megnézheti ő is a teknős lakását. Ám amikor odaértek a tópartra, a majom megrettent.
2: Nem mondtad, hogy a házad a vízben van? Hiszen még sohasem tettem be lábam a tóba, úszni sem tudok.
1: Ne aggódj, barátom! Mász fel a hátamra, ott biztonságban leszel, és majd én viszlek.
3: A majom végül beleegyezett. Felült a teknős béka hátára, és így úsztak a vízen egyre beljebb és beljebb. Amikor a tó közepére értek, a teknős szint vallott.
1: A feleségem nagyon beteg, és azt mondják, csak is a majom szív segíthet rajta.
3: Sóhajtott. A majom nem akart hinni a fülének, szóval a teknős csak azért hívta ide, hogy aztán rászedje. Gyorsan kieszelt valamit, majd így szólt.
2: Tudod mit, barátom? Szólok a testvéreimnek is, hogy csatlakozzanak ők is. Minél több a majom szív, annál hamarabb meggyógyul a feleséged.
3: A teknős béka megörült.
1: Ez igazán pompás ötlet, barátom. Kiviszlek a partra, és majd ott megvárlak titeket.
3: A majom éppen ezt akarta hallani. Ám amikor kiértek a szárazföldre, a majom felmászott az első fára, és onnan kiabált le.
2: Még te mered a barátomnak nevezni magadat? Hiszen csak azért hívtál ide, hogy aztán megfőzz a feleségednek.
3: A teknős dübegurult, és megpróbált a majom után felmászni a fára, de mindig visszaesett. Be kellett látnia, hogy sohasem fog feljutni oda. Visszacambogott a vízbe, és egész nap azon gondolkozott, hogyan törjön borsot a majom orra alá. Aztán, amikor leszállt az éj, a teknős béka előjött a tóból, és oda settenkedett a majom barlangjához. Óvatosan belopózott, és elbújt az egyik nyílásban. Hanem a majom sejtette, hogy a teknős béka nem adja fel egy könnyen, s mikor hazaért, előbb bekiáltott a barlangba.
2: Szervusz, barlang!
3: De válasz nem jött rá. A teknős némán lapított a sötétben.
2: Na hát, milyen furcsa, tegnap még visszhangzott a barlang,
3: gondolkozott hangosan a majom. Majd újra bekiáltott.
2: Szervusz, barlang!
3: A teknős béka most utánozta a vízhangot.
1: Szervusz, barlang!
3: És izgatottan várta, hogy belépjen a majom a barlangba. Ám a majom megismerte a hangját, csak nevetett egy nagyot, és keresett egy másik barlangot.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: tartott Romina, a titokzatos fal, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte rétek és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van odafenn? Ahó, odalenn, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
0: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi

Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból ért, mit egész nyár.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közös, egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében, elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úr jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak, éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünnycsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.

0: sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi.
1: A konyhába!
0: Válaszolta Mérmor. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mérmor, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
1: A legyet nem hívtam!
0: Morgott Mérmor. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi.
1: A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult.
0: Mérmor azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró.
1: Névnapomra kaptam,
0: mondta Mérmor.
1: A tisztelőimtől.
0: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mérmornak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni.
1: Azonnal hagyd abba!
0: Kiáltott rá Mérmor. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mérmor fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott.
1: A légy zümmögve felrepült,
0: de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mérmor. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki.
1: Na hát ez a légy,
0: mondta. Mérmor nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
1: Gyere gyorsan!
0: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mérmor, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mérmor dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
0: Kérdezte ilyetten a kis csacsi.
1: Utazunk!
0: Felelte Mérmor. De a hangja nem hallatszott ilyetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
1: Semmit se félj,
0: mondta.
1: Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
0: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mérmort, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mérmor, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó

tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét, így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is, napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Ma van a Környezetvédelem világnapja. Vigyázzatok a földre, mert ez az otthonunk. Ne szemeteljetek, csodáljátok meg a fákat, növényeket, s ha tehetitek, ültessetek el ma egy apró virágot. Kis dolgokkal is sokat tehetünk a környezetünkért. Csukás Mese Rádió.
1: És akkor most ebbe kéne beszélni.
2: Igen, Inkoz, tudod, ez egy mikrofon.
1: Sziasztok!
2: Csak kicsit halkabban, gyere picit távolabb.
1: Ja, jó. Sziasztok!
2: Ups. Bocsánat, kedves hallgatók, még újak vagyunk a rádiózásban. Tudjátok, minket szoktatok látni a hetet hét kalandban.
1: Igen, igen, mi vagyunk Rohamanó segédei. Inkoz!
2: És Zokni! Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni.
1: Igen? Miről?
2: Hát, megbeszéltük, Inkoz.
1: Ja, tényleg, tényleg! A szelektív hulladékgyűjtésről.
2: Igen, nem mindegy, hogy mit hova dobtok ki. Képzeljétek, volt már olyan, hogy a varázskukánkban műanyag palackot dobtak.
1: Igen, de mivel ez egy varázskuka, aminek az alján mi ruhamegmentők ülünk, egy remek toltartót csináltunk belőle, viszont a sima szemetesekbe ez nem való.
2: Nem bizony. No, de vegyük sorba. Milyen szemetesekkel találkozhat az ember?
1: Ó, én tudom, én tudom. Külön van a papír, a műanyag és a kommunális szemetes.
2: Igen, a papír értelemszerűen a papírba tartozik.
1: Ilyen például a WC papírguriga, a kartondoboz vagy a teljes doboz.
2: Pontosan, de arra figyelni kell, hogy ne maradjon benne semmi.
1: Hát ez okné, ezért dobjuk ki, mert már nem marad benne semmi.
2: Ó, dehogy nem, gondolj csak a teljes dobozra. Azt például ki kell öblíteni, mielőtt a papírgyűjtőbe teszed.
1: Akkor a kefires dobozt is el kell mosni.
2: Na, de vigyázz, azt hova is dobjuk?
1: A műanyagba!
2: Igen, és minden más, ami nem műanyag, sem pedig papír.
1: A kommunálisba! Ilyen például a rágógumi vagy a használt zsebkendő.
2: Igen, ügyes.
1: Zokni! Arról nem beszéltünk, hogy hova dobjuk a lerágott almacsutkát, vagy a megpucolt zöldségek héját.
2: Inkoz, ez a következő adásban lesz. Tudod, ezt is megbeszéltük.
1: Tényleg? Bocsi.
2: Szóval, hogy is volt? Papír,
1: műanyag
3: és kommunális szemetes.
1: És a mi varázskukánk.
2: Ó, erről jut eszembe. Mennünk kell, Rohamanó már vár minket.
1: Ó, tényleg? Köszönjük a figyelmet, gyerekek.
2: Gyűjtsétek ti is szelektíven a hulladékot.
3: Sziasztok!
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek!
6: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
9: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse? Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos, Fecske László, Guruló Barátok. 9. rész. A rolleris jármű. Suhanó Janónak nagy napja volt. Füstös Flórián elvitte őt egy rövid vonatútra. Janó egy nyitott vagonban utazott, s amikor hazaértek Poroszkába, alig várta, hogy elmesélje az élményeit a barátainak. Flórián még azt is eszébe juttatta, hogy hamarosan itt a porlasztó nap, amikor is az egykori városalapító tiszteletére nagy versenyt rendeznek. Janó már suhant is a többiekhez, hogy emlékeztesse őket erre a csodás eseményre. Először a busz negyedbe igyekezett Patrikhoz, de az majdnem rátolatott szegény Janóra, mert nem látta maga mögött. Erélyesen rá is ripakodott, ami a kis rollernek nem esett jól. Csak azt akartam mondani, hogy Flórián elvitt egy körre a vagonján, és hogy közeleg a porlasztó nap, mondta búsan. De Patrik, mintha meg sem hallotta volna a szavait. Janó lelombozva gurult el Arató Aladárhoz, aki az ekéjét tisztogatta az udvaron. Neki is elújságolta az élményét, és ejtett pár szót a versenyről is, de Aladár annyira bele volt merülve a munkába, hogy ügyet se vetett rá. Lomha Lóránthoz érve már alig volt kedve beszélni, pláne, hogy Lóránt észre sem vette őt. Ide fordult, oda fordult, de Janó olyan kis termetű volt, hogy csak a hangját hallotta. Az úthenger azt hitte, hogy halucinál. Lángőr kapitány is majdnem keresztül esett rajta, ahogy állt kifelé a garázsból. Siréna Serena pedig kis hián neki ment, miközben egy sürgős esethez hívták őt. A zebrán áthaladó rollert alig vette észre. Nagyot fékezve állt meg előtte, összeráncolta a szemöldökét, de nem mondott semmit. Ahogy Janó átért a járdára, Serena gázt adott, s már rohant is tovább.
10: Ajaj, úgy érzem magam, mint egy porszem, amit könnyűszerrel elfúj bárki, sóhajtotta, s a fényszóró torony előtt megállva felnézett az épület tetejére. Miért nem vagyok én is ilyen nagy? Akkor mindenki észrevenne.
9: Onnan elgurult a lóerőligetbe, porlasztó Oszkár szobrához. Mindig is ámulattal nézegette ezt a különleges szobrot.
10: Vajon egyszer rólam is megemlékeznek majd? Én is lehetek olyan híres, mint te? Kérdezte a szobortól. Suhanó Janó, Poroszka feledhetetlen rollere, mondta maga elé bámulva, és közben elképzelte, amint egy seregnyi kétkerekű jármű őt ünnepli.
9: Janó észre sem vette, amint kékfény karcsi megállt mellette. Minden rendben, Janó? Olyan szomorúnak tűnsz, mondta neki a rendőrautó.
10: Észrevettél?
9: Ó, ennek nagyon örülök, húzta mosolyra a száját a roller.
10: Füstös Flóriánon kívül ma még senki nem vett észre. Mintha nem is léteznék, pedig itt vagyok. Te is láthatsz engem. Persze, hogy látlak. Nem is értem, hogy nem vettek észre, kérdezte Karcsi. Talán a méretem miatt. Túl kicsi vagyok. Nem sok hasznom van. Ugyan, Janó, ne mondj ilyet. A rendőrautó megpróbált lelket önteni belé. Te is ugyanolyan értékű jármű vagy, mint bármelyikünk. Hidd el, nem a termet számít. Suhanó Janónak igen jól estek kékfény Karcsi szavai. Izgatottan mesélte el neki, hogy merre járt Füstös Flóriánnal, és hogy közeleg a porlasztónap, amikor minden jármű egymással versenyezhet. Szerinted én is benevezhetek arra a versenyre? Kérdezte a rendőrautót a roller. Még szép, hogy benevezhetsz. Sőt, a kisebbeket ilyenkor előre kell engedni a rajtnál, a nagyobbak pedig hátulra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy elsőként indulhatsz a futamon, mert közülünk te vagy a legkisebb. Ez jól hangzik, ugye? Mármint, hogy elsőként indulhatsz, javította ki magát a rendőrautó. Igen, nagyon, felelte Janó, és megköszönve kékfény Karcsi kedves és biztató szavait, hamar el is búcsúzott tőle, és elsuhant, hogy felkészítse magát a versenyre. Janó napokon át tornázott. Legalább 100-szor megkerülte a lóerőligetet egy nap alatt. Még súlyokat is aggatott magára. Két könyvekkel megpakolt táskát akasztott a kormányaira, úgy száguldott végig a sugárúton, minden délután, amikor kicsi volt a forgalom. Látván, hogy a roller milyen elszántan sportol, az edzéshez Pedálka Petra és Robogó Robi is kedvet kaptak. A verseny előtti napokon már hármasban készültek a nagy megmérettetésre. Olyan gyorsan elérkezett a nagy nap, mintha soha nem is kellett volna várni rá. A várost átszelő Duda utcán végig ki voltak kapcsolva a jelzőlámpák. A versenyt mindig ezen a szakaszon rendezték meg. Az út, mint mindig, most is a pálya udvarnál ér véget. Harsogta a harmadik sorban elhelyezkedő kékfény Karcsi a hangszóróján keresztül, hogy mindenki hallja. Aki elsőként szakítja át a piros szalagot, az lesz a győztes. Az első három helyezett érmet kap. A célfotót a versenyből kimaradó Füstös Flórián készíti el. Ő jegyzi fel a beérkezettek neveit is. Mindenki készen áll? A résztvevők egyszerre kiáltottak fel, majd kékfény Karcsi fényjelet adott a távolban várakozó vonatnak, aki hosszú dudálásával elindította a versenyt. Mint a villám, úgy startolt el a mezőny. Csikorogtak a kerekek, porzott az út, s Füstös Flórián kimerett szemekkel követte az eseményeket. Siréna Szeréna a negyedik sorban hamar az élre tört. Mögötte kékfény Karcsi is felzárkózott. Arató Aladár és Lomha Lóránt leghátul kullogtak. Suhanó Janó, Pedálka Petra és Robogó Robi, akik az első sorban kezdtek, folyamatosan sodródtak hátrébb. Még pöfögő Patrik is megelőzte őket. Többen is villogtak a lámpáikkal és egymásra dudáltak puszta szórakozásból. Remekül érezték magukat. Nem csoda, hiszen ez volt Poroszka egyik legnépszerűbb eseménye. A Duda utcáról tudni kell, hogy a végén mindig beszűkül. Így a kisebb termetű járművek előnyre tehetnek szert. Pöfögő Patrik már jó előre fékezett, és ezt kihasználva a három kétkerekű járgány, Janó, Petra és Robi jobbról megelőzték őt, de a szintén lelassító Karcsit, Szerénát és a középen robogó lángőrkapitányt is ki tudták kerülni, így az érre is törtek mindhárman. Micsoda fordulat! Füstös Flórián meglepődve nézte a cél felé suhanó járműveket. Sikerülhet! Igen, sikerülhet! Kiáltotta Janó felhevülten, s elsőként szakította át a piros szalagot. Mögötte Petra, majd Robi is beért a célba. El lehet képzelni, hogy a rollert mekkora boldogság érte abban a pillanatban. Nem is akarta elhinni, hogy ő győzött. Mindenki őt éjjenezte. Látod, a termet egy cseppet sem számít. Ügyes voltál, súgta oda neki kékfény Karcsi elismerően. Suhanó Janó, még a díjátadó pillanatában is kábultan gurult fel az emelvényre, de ugyanolyan büszkeség töltötte el Pedálka Petrát és Robogó Robit is, akik szintén nem álltak még ezen az emelvényen. Őket ünnepelte aznap egész Poroszka, s ezt a napot egyik őjük sem feledte el soha.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földesúr nem akart elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földesurat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
2: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
2: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
2: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott, sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
3: Ez a gyerekek rádiója.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.

0: megmosdott már a cica, mosdjál te is, Marika. Esti fürdő deremek, szeretik a gyerekek, de a buta kisbaba a vizet mind kicsapja. Öltözik a kisbaba, öltözteti anyuka. Először az ingecskét, utána a szvetterkét, bugyikát és nadrágot, zoknit és a topogót, fordulj erre, fordulj arra, felöltözött a kisbaba. Egy katonát mamának, egy katonát papának, egyet meg a fiának. Árpacipó zablepény, attól hízik a legény. Igyatok, igyatok, nőjön meg a hasatok. Kis kanál, nagy kanál, erdő szélén kismadár. Minden gyerek így csinál, ham. Baba ül a székben, kenyér a kezében. Kértem tőle, nem adott. Azt mondta, hogy elfogyott. Húny be szemed, nyisd ki szád, teszek bele falatkát.
1: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok! Réka vagyok. Ma is hoztam egy találós kérdést. Figyeljetek, mert nem rövid, de jó sok mindent megtudhatunk belőle, amitől könnyebb lesz megválaszolni. Így hangzik. Barlang mélye az én házam, itt élem világom. Télen alszom, nyáron meg a kerek erdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő csupa mézzé válna. Bár nem tudom, hogy akkor majd hol terem a málna. Hú, mennyi jó nyom. Barlangban lakik, de nem ér. Ez könnyű. Téli álmot alszik, egyre bizonyosabb, hogy denevér. Na de erdő méz málna, ez nem a denevérre jellemző. Ti már tudjátok? Igen, a medve a megfejtés. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.

A legelő kisbárányok. Volt egyszer egy pásztor, akinek olyan szép bárányai voltak, mint senkinek a közelben. Az összes hófehér volt, göndör, bársony szőrű, és hatalmas nyájban éldegéltek. Azért voltak a pásztornak ennyire szép bárányai, mert bizony kétszer is jól megnézett egy legelőt, mielőtt odahajtotta volna őket. Csak a legszebb és legillatosabb füvet legelhették. Ám hamarosan a bárányok nem csak szépek, hanem igencsak válogatósak is lettek. De még rajtuk is túltett az egyik báránymama két kis borjúja. Ők aztán nem ismertek tréfát az evésben. Igen ám, csak a két

0: Inkább maradjunk itt,
1: mondta az első.
0: Most már biztos összejárnak.
1: Épp azért siessünk, győzködte a másik, de nem jutottak dűlőre.
0: Ja, mi lesz így velünk? Annyi veszély leselkedik ránk.
1: Azzal keserves sírásra fakadt, a másik pedig, mintha csak parancsszóra tenné, szintén krokodilkönnyeket kezdett hullatni. Így sírdogáltak jó sokáig, amíg csak el nem fáradtak, majd így szólt az első.
0: Azért nincs akkora baj,
1: mondta.
0: Van itt annyi fű, ameddig a szemünk ellát, úgyhogy éhen halni nem fogunk,
1: nyugtatta a másikat. Erre a második bárány is abba hagyta a szipogást, és körülnézett. Az már csak igaz, mondta. Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy hol legeljünk. Ugyanis a hatalmas zöld mező feladta ám a leckét a két válogatós báránykának, azt sem tudták, milyen irányba induljanak. Hol lehet vajon a legfinomabb fű? Tanakodtak. Ott toporogtak és forgolódtak, mire az egyik elszánta magát.
0: Lehet, hogy az árnyékban.
1: Hát, biztos, hogy nem, vágta rá a másik. Inkább a szép, ragyogó napsütésben. Erre az első csóválta a fejét.
0: Nem, ott biztos teljesen kiszáradt. Inkább nézzük meg a folyóparton.
1: Azért viszont a másik nem lelkesedett. Fúj, ott biztos tiszta sár minden, és egy csomó kukac mászkál. Minél messzebb vagyunk a víztől, annál jobb, okoskodott hangosan.
0: Így vitatkoztak és veszekedtek, amíg csak le nem ment a nap. Egyikük sem akart engedni a másiknak, mert biztos volt benne, hogy neki van igaza.
1: Márpedig a válogatós bárány fűben nem ismert tréfát.
0: Mire beesteledett, elfáradtak, és inkább lefeküdtek.
1: Összebújtak ott, ahol a pásztor felejtette őket, mert azóta egy tapottat sem mozdultak. Korgott is mindkettőnek a hasa rendesen. Másnap reggel a finom nyári napsütésre ébredtek, meg arra, hogy a pásztor egyre közelebbről csilingel. Előző este ugyanis megszámolta a báránykákat, és bizony látta, hogy kettőnek híja van. Szaladt is vissza, ahogy csak a lába bírta, de az eltévedt báránykák olyan messzire jutottak, hogy csak aznap reggelre ért vissza. Mikor meglátta őket, boldogan a nyakába kapta mindegyiket, és szaladt vissza a nyájhoz. A báránykák mamája majd kibújt a bőréből örömében, és össze-vissza csókolta az elkóborolt fiacskáit.
0: Hogy vagytok, kis drágáim?
1: Kérdezte.
0: Farkaséhesek vagyunk,
1: vágták rám mindketten.
0: Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legeljünk.
1: Erre a mamájuk olyan nagy kacagásba tört ki, hogy még a könnye is kicsordult nevettében.
0: De hát ott álltatok egy gyönyörű, kövérfűvű legelő kellős közepén,
1: simogatta meg a fejecskéjüket.
0: Igen, de nem tudtunk megegyezni, hogy hol lehet a legfinomabb a fű.
1: A mamájuk ekkor megcsóválta a fejét, és mind a kettőnek mélyen a szemébe nézett. Az már csak igaz, hogy a finom fű nagyon fontos dolog.
0: De azért nem annyira, hogy egy kisbárány éhen haljon.
1: Egyikőtök sem egy buta kisbárány, igaz? Kérdezte a báránykáit.
2: De nem ám!
1: Rázták a fejüket.
0: Na látjátok,
1: folytatta a mamájuk. Ilyenkor nyugodtan hallgassatok a másikra, és jól fogtok lakni. A két bárányka megszeppenten egymásra nézett, megölelték egymást, és onnantól kezdve csak együtt legeltek. Ha az egyik azt mondta erre, ment utána a másik. De ha a másik mondta, hogy arra, akkor meg az egyik követte. Meg is találták mindenhol a legszebb, legfinomabb, legzöldebb és legropogósabb füvet. A végén még a pásztor is rájuk bízta a vezetést, mert tudta, hogy a két bárányka csak a legjobb legelőre viszi majd a nyájat. Így tanulták meg

mind a ketten, hogyan kell megbízni a másikban. De először is saját magunkban. Ha találkoztok a két kis báránnyal, ne felejtsétek el megsimogatni a bundájukat.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek. Gazdag Erzsi. Házasodik a vakond. Elmondja Gubik Petra. Házasodik a vakond. Házatáján nagy a gond. Ki legyen a násznagya? Sütő, főző, asszonya. Kit hívjon meg legelébb? Tanácsadó a veréb. Első legyen az egér. Vakondjukba belefér. Második a kabóca. Rétek, mezők bohóca. Tücsök jöjjön zenésznek, zene kell a násznépnek. Hörcsög lesz a szakácsa, nem ég el a kalácsa. Lótifuti inasnak három békát fogadnak. Megkezdődik a lagzi. Sose látott vígság. Ott forog a denevér, pedig meg se hívták. Pereg a dob, zeng az üst, cimbalom is pendül. Erre a sok cifra nép páros táncra perdül. Cincog már az egér is, olyan nagy a kedve. Kettőt ugrik a sáska, mintha sánta lenne. Sírdogál a nünüke, neki nincsen párja. Megforgatja a cincér, ne maradjon árva. Lámpás ég az asztalon, János bogár hozta. Kényes, fényes lagzi ez, s édes a sok torta. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e, uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Vakogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik! És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté.
2: Panni.
1: Játszunk valamit.
2: Mindenképpen. Mit?
1: Mondjuk fogócskázzunk.
2: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
1: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
2: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
1: Kitaláljam?
2: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
1: Jó.
2: Rendben, én gondolok.
1: Jó.
2: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
1: Biztosan.
2: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
1: Haj, megvan már.
2: Igen, kitaláltam.
1: Állat.
2: Nem.
1: Tárgy.
2: Igen.
1: Jó, használati tárgy.
2: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
1: Reggel használjuk?
2: Reggel is használhatod.
1: De este is használhatom?
2: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
1: De hogy jön ide a fogmosás?
2: Ki tudja, Panni? Neked kell kitalálnod.
1: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
2: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
1: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
2: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
1: Jó. Akkor... miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
2: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
1: Üvegből?
2: Nem.
1: Műanyagból?
2: Nem.
1: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
2: Márpedig szerintem fából készül.
1: Fából készül, és a fogakhoz van köze.
2: Jó úton haladsz, Panni.
1: Fogkefe? Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
2: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
1: De miért? Esetleg vág?
2: Nem, szúr. Ezt nem kellett volna mondanom.
1: Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
2: Igen, ki fogod találni.
1: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
2: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
1: Sokszor meg szokta szúrni magad?
2: Előfordult már, igen.
1: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
2: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
1: Én kitaláltam.
2: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is!

0: League.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólószőlő, mosolygóalma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait. Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek? Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső. Hát te gyermekem, mit szeretnél? Kérdezte a király a legkisebbiket. Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygóalmát, csengő barackot, felelte. Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki. Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
1: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, s már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
1: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, s őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
1: De ez itt bizony nem a te lányod! Küldd csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem, köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess, szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette, hát ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
1: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
1: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről te még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. egy hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
2: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
0: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szóló szőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió. Ma van a Környezetvédelem világnapja. Vigyázzatok a földre, mert ez az otthonunk. Ne szemeteljetek, csodáljátok meg a fákat, növényeket, s ha tehetitek, ültessetek el ma egy apró virágot. Kis dolgokkal is sokat tehetünk a környezetünkért. Csukás Mese Rádió. Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatók!
2: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig Inkoz.
2: Sok ruha megmentő ötlettel készültünk ám nektek.
1: De miért is fontos megmenteni a már kidobásra szánt ruháinkat?
2: Egyrészről jó móka belőlük valamit teljesen újat és egyedit gyártani.
1: Igen, mondjuk egy Zogniból tolltartót. Na de erről majd később.
2: Másrészről pedig lehet, hogy így nem kell új ruhadarabot venni.
1: Manapság már olyan gyorsan cseréljük le a ruhatárunkat, hogy csak na. Pedig tudjátok, hogy milyen sok vizet használnak fel egyetlen egy póló elkészítéséhez?
2: Van tippetek? Én 3 litert mondtam először, ami 2 nagy flakon víznek felel meg. De tévedtem.
1: Na, ahogy én is. Képzeljétek, egy pólóhoz körülbelül 2700 litert használnak fel.
2: Felfoghatatlan, igaz?
1: Az.
2: 2700 liter vizet egy ember 3 év alatt használ el.
1: Egy póló pedig egyszerre.
2: Figyeljetek ti is a ruhadarabjaitokra. Nem kell mindent egyből kidobni, ha már nem szeretnétek hordani.
1: Mi is lyukas, elnyűjt zoknik voltunk, de megjavítottak minket. Az, hogy tudunk beszélni, már más kérdés.
2: Igen, ahhoz egy kis varázslat kellett.
1: Csiribú!
2: Viszont most tovább tipegünk.
1: Egy halom megjavítandó ruha vár ránk a ruhakuka aljában.
2: Tartsatok velünk legközelebb is!
1: Ó, igen! Sziasztok! Na, gyere, Inkoz, ami én vagyok.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, bringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa udvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, ríz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod, de sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni bele. Ismét ott ült hát az útszélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a bor sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt.
2: Mi van ezen sírnivaló?
0: Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga.
2: Márhogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam.
0: Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az útszélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sűn, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak.
1: Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűnmama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én.
1: Szólt, s már indult is vissza, merről jött.
0: A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sűnmama rendre a gödörbe hordja,
1: elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, Sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszundított Sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha, vagy kemény, és van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás, édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beél, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet, hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartsom, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utána kap a lustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak. Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpész szedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Békapásztor című mesét hallottátok.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli Készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legényképből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó, úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellökni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, és a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk. Nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölköz meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s elegetett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Estella néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót. Szépen igyad. Micsoda dolog ez. Sokat kell még tanulnod, Marcika. De majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel, érted már? Felelte fejcsóválva Estella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Estella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Estella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Estella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci ijedten merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Estella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Estella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogat mostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az ovó néni adhat, kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Estella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen, de szép! És most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci. Igen, most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, és mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek verset mondani. Nemes Nagy Ágnes égi fagylalt. Ég, ég, fényes ég, óriási nyári kék. Most egy felhő felszalad, csupa jég és csupa hab, mintha látnál óriási tejszín fagylalt tornyokat. Nem sokáig

0: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
1: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
0: Stop.
1: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen.
0: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
1: és miért van úgy kétségbe esve.
0: Jaj, ne!
1: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt. Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem. Azt már nem.
0: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
1: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a füledhez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este? Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt. Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
0: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
1: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egércsalád. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós. Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
2: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: Köszi a Csukásmese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést a Medárd.
2: Ja, igen. Elom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy igazon.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
2: Hát persze az ápolnájuk,
3: mondta Medárd.
2: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, hogy orvos leszek. Minél több emberen és masin tudok segíteni.
3: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
2: Nem így,
3: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
0: Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ma van a Környezetvédelem világnapja. Vigyázzatok a földre, mert ez az otthonunk. Ne szemeteljetek, csodáljátok meg a fákat, növényeket, s ha tehetitek, ültessetek el ma egy apró virágot. Kis dolgokkal is sokat tehetünk a környezetünkért. Csukás Mese Rádió. Tudor Kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudor Kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a Kukac, a padlásról.
2: A gyümölcs azért olyan finom és édes, hogy az állatok, például a madarak megegyék. A magot nem tudják megemészteni, ezért kikakíják valahol. A mag így a földre pottyan, és növekedésnek indulhat. A pitypang magjait a szél hordja szerte szét, a toklász pedig potyautasként ragad az állatok szőrére, hogy távolabbra kerüljön. A vadgesztenye csak egyszerűen lepottyan a földre, és elgurul. A mókusok elássák a makkokat, ám sokszor elfelejtik, hová is temették. Ennek köszönhetően később fák nőhetnek ki a földből.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek!
5: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
7: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirály lányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüsthold belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, és azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Á, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüstholdnak általatta. Általatta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem, hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

így van, és a legjobb az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen-igen magasra kell tekerni. Hát meg is kell valom, el is estem, mire fölértem. Tehát ti biztos nem.

ez van, és így nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

öltözte sárkány. Etes meg! Fényesítsd ki a cipőmet, sika-sika. Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám.

0: 한 피링굿 주인 너 주다버 1인굿
1: 나
2: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi volt tegnap?
2: Na mondd, mi volt?
1: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
2: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
1: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
2: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek Elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a király úrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A király úrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elámélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puska lövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik-múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, és én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, és elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a király úrfi elévette az óráját, és elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. És meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, s éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, s azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, s bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, s megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam! Azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a királyúrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk ligban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mitévők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a királyúrfi a második apja udvarához. De szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: Csukás Mese Rádió. Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.
4: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kis madarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Írtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába.
5: Te voltál kislány is, nagymama, ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én. Furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam, akkor is csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla. Nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyuék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton. Sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőrönddel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szentelen, panaszolta Panni. Akármi csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
6: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges Inas, aki kihallgatta Nevenin csapót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen.

A furfangos legény. Réges-régen élt egy öreg ember, akinek olyan gyönyörű leánya született, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ahogy idősödött a lányka, úgy lett egyre szebb és bájosabb, és az apja tudta, nem lesz egyszerű dolga, amikor férjhez kell adnia. Így, amikor a lány felcseperedett, és a ház minden nap megtelt kérőkkel, az apa döntött. Annak adom a lányom kezét, akinek sikerül engem igazán feldühítenie, mondta az ember, aki olyan nyugodt volt mindig, hogy még csak a hangját sem emelte fel soha. Hanem élt a faluban egy legény, aki teljesen megbabonázott a lány szépsége, és attól fogva, hogy meglátta, nem is tudott másra gondolni, csak a házasságra. Egy gond volt csak, a fiú olyan szegény volt, mint a templom egere, s mint kérő, szóba sem jöhetett. Még szerencse, hogy olyan éles esze volt, mint a borotva penge. Addig-addig morfondírozott magában, még úgy döntött, próbát tesz a lány apjával. Már korán reggel kopogtatott az ajtajukon. Jó reggelt, uram! Azért jöttem, hogy a lányod feleségül kérjen. Amint az ember meghallotta a fiú szavait, rögvest mosolyra derült az arca. No, azt majd meglátjuk, mondta, és behívta a legényt. Na már most! Úri háznál illik megkínálni a vendéget étellel és itallal, csipkelődött a legény, mire az öreg ment, és egykedvűen körülnézett a kamrában. Sajnálom, nincs mivel szolgálnom, mondta, mikor visszatért. Na hát, hogy egy ilyen tehetős úrnál még egy falat étel se jusson az asztalra, gúnyolódott a legény, de az öreget még ezt sem tudta felmérgesíteni. Gyere, fiam, inkább menjünk el vadászni, és akkor majd lesz végre mit ennünk, válaszolta neki az ember. Elmehetünk, felelte tétován a legény, csak egy baj van. A vadászathoz vadászkutya is kell, s neked egy sincs. Annyi baj legyen. Legfeljebb az egyikünk beáll vadászkutyának. Mondjuk te, mutatott a fiúra az ember. A legény már is négy kézlábra ereszkedett, és úgy követte az öreget az erdőbe, mint egy igazi hűséges eb. Az ember ügyes és tapasztalt vadász volt, így csak hamar sikerült elejtenie néhány nyulat. A hűséges vadász kutya a szájában vitte haza a zsákmányt, éppen ahogy kell. Mikor hazaértek, az ember rászólt a legényre. Menj, gyújts tüzet, addig én előkészítem a vacsorát. Hisz én csak egy kutya vagyok, hogyan tudnék tüzet rakni, felelt a furfangos legény. Az öreg kénytelen kelletlen odament a kemencéhez és meggyújtotta a tüzet, míg a fiú fogta magát és leheveredett a sarokba. Mikor készen lett a vacsora, az ember oda kiáltott a szegény legénynek. Menj, szólj a többieknek, hogy elkészült az ízletes vacsora. Hiszen én beszélni sem tudok. Hívd ide őket, te magad, vetette oda a legény. Ej, igazad van, fiam, mondta az öreg, és kiment az udvarra, hogy behívja a családját. Igen ám, de mire visszatért, a legény az utolsó falat pecsenyét is felfalta. Hisz tudhatnád, kutyára ne bízz szalonnát, mondta elégedetten a legény. Ám az öreget még ez sem hozta ki a sodrából. No jól van, holnap újra nekiindulunk, de akkor majd én leszek a kutya, mondta vidáman, és elküldte a fiút. Másnap már kora hajnalban az erdőt járták.
Most a legény volt a vadász, és az ember volt hűséges vadászkutyája. A fiú rövidesen egy róka nyomát pillantotta meg, és már is utána küldte az öreg embert. Addig-addig hajtotta az öreget, míg az rátalálta róka lyukra. Hosszú viaskodás árán tudta csak nyakon csípni a kis rókát, s mire elfogta, az állat össze-vissza karmolta az embert. Ám a legény csak tovább hajtotta, és egészen hazáig vitette vele az elejtett vadat. Az öreg már éppen kezdett volna begurulni, ám akkor eszébe jutott az előző este. No, nem bánom, folytassuk a játékot, de most majd én eszem meg előle a vacsorát. S gondolta, most majd megleckészteti a fiút. Amikor hazaértek, a legény kérte az öreget, hogy segítsen neki a főzésben. Ám az így felelt. Hiszen tudod, én csak egy kutya vagyok, nem értek a főzéshez. Hát, ha nem segítesz, akkor vacsora sem lesz, vágta rá a legény, s közben arra gondolt, most végre feldühítheti az öreget. A legény nekiállt megfőzni a vacsorát, s nem sokára finomabbnál finomabb illatok töltötték be a konyhát. Az éncsiklandó illatoktól az öregnek menten összefutott a nyála szájában. Micsoda fejedelmi lakomában lesz ma részem, gondolta magában, s már el is képzelte, hogyan fogja befalni az ételt, míg a fiú távol lesz. Igen ám, csak hogy arra nem számított, hogy az éleseszű legény egy erős kötéllel megkötözi, és még csak a közelébe sem engedi az ízletes vacsorának. Így az öreg csak bánatosan szemlélte a sarokból a roskadásig megrakott asztalt. A legény pedig most nem csak a családot, de még a szomszédságot is meghívta vacsorára. Ezért az ember csak abban reménykedhetett, hogy a vacsora végén pár falat marad neki is. Ám amikor enni kért, a fiú kitessékelte a házból. Majd a csontot megkaphatod. Egyébként is a kutyának az udvaron a helye. Sipírc ki, de gyorsan! Na, ez már az embernek is sok volt. Nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és mérgesen rákiáltott az ifjúra. Mit képzelsz te magadról? Micsoda pimasság így bánni egy öreg emberrel? De a fiú csak nevetett. Úgy látszik, mégiscsak én győztem. Erre az öregből elszállt minden méreg, és jót nevetett az egészen. Látom, éles eszed van, fiam. S mivel sikerült felmérgesítened, feleségül adom hozzád a lányomat, mondta az öreg, s másnap hozzáadta szépséges lányát a furfangos legényhez.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy te is tudsz mesét írni? Ha még nem próbáltad, akkor most adok neked egy tippet, hogyan fogj hozzá. Képzeld el a mai napodat. Elképzelted? S most gondold el, hogy mi lett volna, ha ma nem gyalogosan, hanem léghajóval mentél volna haza. Látod már magad előtt? Na, így készül az új meséd. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
2: Gratulálok.
1: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
2: Hogy tovább jutottál a kerületire?
1: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
2: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez meg hogy jön ide?
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Rísztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges, már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajjaj. Így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón. Akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amibe a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy maf és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz. A székek alig látszanak ki belőle. És akkor? És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest, kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudnál valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj. Majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy. És ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Rísztejbeg, a norgol óriás. Óriás?
4: Az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmagalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom. Mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában. Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda.
3: Másnap délben lesbáltunk a lacibolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Moff és fia. Elkiáltottam magam.
4: Rizdelj meg!
3: És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Rísztejbek a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza! Több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és uzsgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Rísztelbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repülett tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Rísztelbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemenekültünk előle a laciboltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekaravánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a laciboltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítélet napig. Úgy kellett neki. Nem?
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor lovagi szolgálata Zahár Zsófi védelmében. Aj, iskola, iskola! Aj, Kökörcsin utca tája! Aj, iskolák iskolája! Az a piszén-pisze bogjos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevezetű mackó de szívesen jár oda, mert szomjazik a tudásra. És az a csodás iskola szó szerint a tudás vára. Most épp szünetre csöngettek. Kitódul a sok gyerek. Nagy kedvüktől a folyosó zsizseg, bizseg, bizsereg. A falakat majd szétvetik. Örömtáncot jár mindegyik. Nagy Balázs Kormos Lucával óriás kiflit esik. Ropogós csücskét harapják, friss puha belét nyelik. Zelnik Bálint énekelget egy csöpp dalt a lépcső mellett, Parancs Panni bukfencset hány, és közben se hal, se lát. Maros Donka porba rajzol egy pici pulikutyát. Csukás Pista kártyát kever, mert nagy kártyabajnok ő. Elefántot akar nyerni, csak hogy soha nem nyerő. Keszthelyi Dani csak nézi a jó domokos Matyit. Hideg Kuti Márti suttog Eszternéni két fülébe nagy titokban valamit. Vackor az udvaron sétál, Zahár Zsófit keresi. Zsófi az eperfa alatt egy icipici bölcsőben a játék piros mackóját dúdolgatva rengeti. Van neki két babája is, Marci az egyik neve, Bori a másik neve, de babát ide nem hozhat, mert a Zsófi babáinak nincsen a padban helye. Hát, szóval Zsófikánk játszik. A ma mackó ringatásból orrocskája alig látszik. Látja őt messziről Vackor, és nagy büszkén néz körül. Aj, ez a Zsófi barátném milyen csodamód örül. Akkor kit lát Zsófi mellett? Egy nagy fiú lép oda. Őrsi Pisti nevezetű, aki veszett hírezetű, egy igazi harmadik C-s, akitől retteg az osztály, sőt, az egész iskola. Folyton acsarog, besegsik, beleköt mindenkibe. Nem jó neki soha senki, egyet szeret, verekedni. Attól veszett a híre. Most is Zsófi mellé setteng, a csöbb bölcsőre tapos, és ilyenkor sehol nincsen, nem látható a napos. Zsófi sírva fakadt persze, és mackóját védené, hanem az a komisz őrsi két kézzel kapkod felé. Ezt már nem tűrheti Vackor, nem az a piszénpisze. Három messze hangzót brummant a ma kutya őrsire.
2: Hó-hó-hó-hó-hó-hó! Hát ez meg mire való? Te itt lányokkal veszekszel? Brumba, brumba, brumba, hely! Majd ítélő bírád leszek, de tisztességgel felej!
1: Azzal Zsófit félretolja, őrsit megkapja fülön, bal fülén csavarint egyet, jobb fülére csopint egyet, és őrsi Pisti két füle megcsördül külön-külön.
3: Vackor nem sajnálja mancsát, van is veszed dördülés, őrsi Pistit kupánsózza, hátat veri két motolla, s ez a verés nem kevés.
1: Nyeli a nagy hős a könnyét, hogy ne lássák sírni őt, s csodálkozva nézi Vackort, ezt a pisze vakmerőt. Szippogatva ennyit mond csak,
3: üstökömre, mondhatom, fáj két fülem, sajog hátam, erre éppen rászolgáltam. Megérdemeltem nagyon. Ezután rendesebb leszek, ahogyan tőlem telik. S főleg iskolásra fogom, mikor Vackor érkezik.
1: Azzal besompolyog félre gyorsan a harmadik C-be, s leül az utolsó padban. Leül őrsi a helyére. Zsófi átöleli Vackort, s azt mondja nagy boldogan.
4: lovagi szolgálatodat. Köszönöm, csöbb bogjosom. Én eddig is szerettelek, de most meg kell vallani, fontosabb vagy nekem vackor, mint ez a francia játék, a híres piros maci.
5: Aj, haj, iskola! Ez a vackor nevű bogjos, lompos, loncsos és bozontos, első bés csöpkölyök mackó, de szívesen jár oda.
6: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Csukás István, kutya futó verseny. Aki előadja nektek, Takaró Mihály. Mikor végre felébredünk én, a Rigók s a kiskutyám, meg is füldünk én s a Rigók, ő a csapott nyalja bután. Hívom a kerti zuhanyhoz, de csak megvetően csahol. Mi vagyok én, talán kacsa? Szőr van rajtam, nem kacsatoll. Felöltözve elindulok a boltba tejért, kifliért. Nagy komolyan lépegetve a kertkapui kikísér, néz utánam bánatosan, hogy a szívem majd megszakad. Elmenőben integetek, s motyogok végig a szavakat. Nem világgá megyek, ne sírj, és nem válunk el örökre. De csak lógatja a fejét bánatosan nyöszörögve. De amikor jövök vissza, haj, zengám a Pipacs utca, csahol-lohol bukfencezik fent a levegőben úszva. Sistereg benne az öröm, néha lemarad a lába, ámulok, hogy mennyi élet fér bele egy kis kutyába. Itt futunk versenyt az örömmel. És megfordulunk 3-4-szer, nagy boldogan meg-megszagol, hogy a gazdi mégse vészel. Végre-végre célhoz érünk, jöhet a nagy díjkiosztás, első díj egy simogatás, második díj egy kis kolbász. És mindenki elégedett, ez a nap is jól kezdődik. És ha Isten megsegít, tán kibírjuk délelőttig.
6: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

Az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat! S ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg! A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembert pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek. A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost? Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos, kezdett a mesébe egy ősz öregapó. Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk. És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz. Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú. Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz. Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől. De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú. A hal pedig intett egyet uszonyával, megjelent mögötte egy bálna. Betessékelte a fiút a hasába. Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a hollótollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig egy nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kiirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öregember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Olen. Ahogy sokféle ember él a földön, meg annyi fajtája van a virágoknak és bokroknak, melyekről számtalan történet szól. Ez a mese most a Len életét meséli el, és higgyétek el, gyerekek, sokat tanulhatunk tőle. Nagy táblákban nőtt a Len a mezőn. Szomszédja volt a búza, kettejüket magas sövény választotta el, melyet sövénykarók tartottak. A búza nagyra volt magával, hiszen belőle készítik a lisztet. Oda se figyelt a kis Lenre, de az nem bánta, boldog volt egymagában. Nem csak karcsú alakom, szép halványkék szirmaim is vannak, sőt, még hasznos is vagyok, hiszen annyiféle dolog készülhet belőlem, vélekedett a Lenvirág. Csak várd ki a végét! Figyelmeztették a sövénykarók, akik sok mindent láttak már életükben, hiszen évek óta álltak ott. Hamarosan téged is lekaszálnak, ami nagyon fájdalmas. De a Len nem csüggett, bizakodva tekintett a jövőbe. Biztos vagyok benne, hogy csodás dolgoknak leszek részese, és sok örömet okozok még másoknak. Eljött a nap, mikor a Lent betakarították. Ahogy a sövénykarók megjósolták, nagy fájdalmakkal járt. De ő összeszorította fogait, és tűrte, mert biztos volt benne, hogy ezután jó dolgok következnek. Hanem ezután csak még nagyobb fájdalom következett. Vízbe áztatták, majd megfulladt szegényke, de kitartott. Ami most következett, még az eddigieknél is borzasztóbb volt. Tűzparás fölé lógatták, hogy kiszáradjon. De a bátor Len csak állta a forróságot. Mindennek megvan az ára, gondolta. Ezután már csak valami szép jöhet. Igaza is lett. De előtte még egy próbát ki kellett állnia. Húzták, vonták, széjjel tépték, rostjai sajogtak, darabokban volt már. Akkor elkezdték tekerni, sodorni, fonni, szövőszékbe tették, és ott kínozták. Végül nagy fehér vászon kerekedett belőle. No, igen, ezért megérte a sok szenvedés. Milyen szép fehér lettem, erős és hatalmas! Örvendezett a Len. Elkerült a varrónőhöz, aki kiterítette egy asztalra, és végig simította. Tetszett a Lennek a törődés, ám akkor előkapta a varrónő a tűt, ollót s a cérnát, és vagdosta a vásznat, szurkálta a tűvel. Végül egy tucat fehér nemű készült belőle. Olyan szépek, hogy egy herceg kisasszony is megirigyelné őket. Ekkor volt csak igazán elégedett a Len. Micsoda pompa! Teltek múltak az évek, végül előregedett, megkopott, kilukadt. Akkor szétvágták őket, de a Len szinte örült ismerősének az ollónak, és tudta, hogy életének egy új szakasza kezdődik. Újfel beáztatták, forró vízben kifőzték, és száradni akasztották a tűz fölé. Hanem ekkor már egy új anyag volt. Papír. Kíváncsi vagyok, mi leszek most. Könyv, újság, ki tudja, talán díszes ajándékot csomagolnak majd belém. Egy ifjú íróhoz került, aki csodás történeteket írt rá. Na hát, ezt a megtiszteltetést annyi év szolgálat után ismét hasznomat látják. Elvitte az író a nyomdába a kéziratot, ahol sok száz, vagy talán ezer könyvet is mintáztak róla. Mikor végeztek,
Az író hazavitte a papírköteget, és gondosan elhelyezte polcán a többi papír és könyv között. Ott töltötte a következő évtizedet. Sok barátra lelt, sokat forgott az író kezében is. Ahogy telt az idő, elöregedett. Lapjai megsárgultak, néhol el is szakadtak. Az illata is megváltozott. Egy alkalommal, mikor a kandallóban tüzet raktak, levették a polcról a papírköteget is. Gyerekek ültek a tűz körül, figyelték, hogyan ég a fa, hogyan ízzik a parázs vörös fénye. Egyszer csak az író felkapta a papírost, és a tűzre dobta. A gyerekek pedig figyelték, hogyan kap kékes-sárga lángra, és a pernye, ami maradt utána, még sokáig szállt a levegőben, hogy végül a kandalló alján megpihenjen. Így ért véget a Len élete, ami valóban tele volt izgalommal és új élményekkel. Sokat láthatott, mert végig kitartott, és bizalommal fordult minden új dolog felé.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár, sípadobbal megnyitott a kutyafülű aladár.
2: Kutyatár, kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
2: Kutyatár, kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
1: 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár. Törzsbe bökvek 5 forintért kapható a kutya már.
2: Kutyatár,
1: kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
2: Kutyatár, kutyatár,
3: kutyafülű aladár. Rádala ülük vagyunk,
1: rádadjuk,
2: rádadjuk,
3: rádala ülük vagyunk,
2: rádadjuk,
1: rádadjuk, rámadjuk a otapak, egy nyirov tökett, kövess öt, rájadjuk, néhe frezítadjuk a krat, egy nyirov szuk.
3: Rádala ülük vagyunk,
2: rádadjuk,
3: rádadjuk, rádala ülük vagyunk,
2: rádadjuk,

0: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtettek, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát.
1: Hát a 100 forintot, hová tetted?
0: Haj a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson.
1: De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja.
0: No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut.
2: Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat.
0: Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére.
2: Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén.
0: Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán.
2: No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre.
0: Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot?
1: Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám,
2: könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondá most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek?
0: Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem.
1: Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először.
2: Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember s a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük.
0: Mitől van itt ilyen nagy világosság?
2: Mondja a szegény ember,
0: a bizony ettől a kőtől instálom.
2: Tudja mit, atyafi, mondja az uraság, megveszem Kenttől ezt a követ.
0: Hát, mit ad érte?
2: Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő.
0: Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez.
2: Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt.
0: Nem lehet,
2: mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne-e? Kérdezte a feleségét.
0: No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért?
1: Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda.
2: Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom?
1: Látom, hogy ne látnám.
2: Hát ismered-e?
1: Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam.
2: No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta.
1: Igazad van, szerencse barátom. Az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
3: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nem igen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve. Nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
5: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet?
4: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
5: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
4: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott,
5: amire maga se tudott volna felelni. Azt mondd meg, teremete, hol van a világ közepe?
4: János pedig már felelte is.
5: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, miért utána?
4: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
5: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
4: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
5: Az égvilágon semmi se, uram.
4: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek.
5: Ülj mellém, szolgám,
4: invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt.
5: Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
6: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
5: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal.
4: Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
6: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
4: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom. Mákomban a rákom, kirágta a zsákom. Kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, spálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy borzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszerűen hivatta a bírót s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi ír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serénye munkához láttak, széthánytak, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás... Mátyás, dadogta a bíró, bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájfel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, Bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez néped szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet! Vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút! Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ad szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát. Tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hét kaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött-kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlóval semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gönnyen ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét. De olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
3: Talált
2: ki, Máté? Bizén ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, és valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a felszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ilyetten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király, és abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt. De a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
3: Jaj,
2: képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
3: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve.
2: No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált.
3: Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
3: Aztán mi a neve a kis egérkének?
2: Negyedecske.
3: Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske.
2: Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt.
3: Hová mész, macska?
2: Jaj, megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
3: Menjél csak, dörmögte a medve.
2: Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte.
3: Hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
3: És mi a neve a kisbabának?
2: Felecske.
3: Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
2: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
3: Hová mész, macska?
2: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
3: Menjél csak!
2: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet
3: és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska! Hozd le a két bödönt! Jaj, én úgy szédülök! Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát én ettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. de a Lilium így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást. A szívtelen Lilium csak ingatta a fejét, s kejjét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Lettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, és a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. És a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek,

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy az olyan apró dolgokkal, mint például a hulladék szétválogatása, a takarékoskodás, vagy hogy nem hagyjuk a vizet folyni, amikor fogat mosunk, mind-mind hatalmas segítség a bolygónknak, hogy egészséges maradjon. A Föld az otthonunk, ahol élünk, és bizony, nekünk is gondoskodnunk kell róla. Csukás Mese Rádió. Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Zokni. Hát a fonalsíródról van szó.
2: Mi van vele?
1: Hát kicsit olyan csálé.
2: Jaj, köszi. De várj, Inkoz, ez egy rádiós műsor, nem is látnak.
1: Jó, tényleg, hát akkor nem számít. Jó, ez már megy.
2: Ó, tényleg, hoppá. Sziasztok, hallgatók! Én Zokni vagyok, a másik mikrofon mögül pedig...
1: Inkoz jelentkezik! Sziasztok!
2: Mint tudjátok, nekünk Zokniknak nagyon fontos a környezetvédelem.
1: Sajnos manapság rengeteg szemét keletkezik, és sokszor van úgy, hogy nem a szemetesekben landolnak, hanem az utcán.
2: Ó, fúj! Környezetszennyező is nem is egy szép látvány.
1: Ó, fúj, hát egyáltalán nem az. Viszont mi közösen tudunk ez ellen tenni.
2: Így igaz. Elsősorban persze azzal, hogy nem szemetelünk.
1: Igen, ez fontos. De amikor tehetjük, ruhamanóval és zoknival szoktunk jelentkezni önkéntes szemétszedőknek.
2: Pazar kis móka, ilyenkor sok-sok ember összegyűlik.
1: Igen, és néha még varázslények is, mint amilyenek mi vagyunk.
2: Igen, és együtt nekiállnak szemetet gyűjteni. Persze csak gumikesztyűvel és szemétszedőcsipesszel.
1: Így tisztább lesz a környezetünk, és persze bennünket is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tehettünk valamit a környezetünk tisztaságáért.
2: Igen, ilyenkor én is nagyon büszke vagyok magunkra.
1: Igen, és ha van kedvetek ezt kipróbálni, akkor jelentkezzetek ti is önkéntes szemétszedőknek, anyuval, apuval, a barátokkal, és tegyétek együtt zöldebbé a környéket.
2: Igen, nagyon jó program, és ki tudja, lehet, hogy találkozunk.
1: Jaj, az nagyon jó lenne, de hogyan a következő adásban is, hallgassatok minket legközelebb.
2: És szeressétek a környezetet.
1: Majd meg minket is.
2: Igen. Na, sziasztok.
1: Sziasztok.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió?

0: sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
3: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
2: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
3: Csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
4: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
3: Én is megyek,
2: örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
4: De tudod-e, hogy hol lakik?
3: Kérdezték tőle. Az víz én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
2: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
4: Nyulambulam!
2: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
4: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
2: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
3: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl.
4: Itthon,
2: hápogott a kacsa.
4: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük,
2: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
4: Nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja.
2: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
4: Sünkoma!
2: Csipogták a kis csibék,

0: Érregte a sarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott. Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg. A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt. Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek. A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat. No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sűn mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús, repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sűn is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sűn pedig az ablakon kopogott a botjával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süski napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sűn. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? Szomorkodott a napocska. 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több. Egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sűn a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából. Kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

voltatok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemezt, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával.

0: szép piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi szava.

hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét

másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig, aki megszólaltatja, nem más, mint Balla Gergely Mózsi. A hangszer neve pedig nem más, mint a gitár. Őt is tapsoljuk meg. Hűha, itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom. Nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy dob.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes, új csengővel a nyakában.
2: Mama! Mama!
1: Kiabált izgatottan.
2: Marikának van csengője! Nekem miért nincs?
1: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
2: De nekem is kell csengő, mama! Én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt!
1: Rimánkodott Giduci.
2: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika!
1: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
2: Vedd le ezt a nyakamból!
1: Hüppögött.
2: Nem kell! Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
1: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
2: Nem kell! Nem kell!
1: Zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
2: Lesz csengőm,
1: dicsekedett.
2: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból.
3: Akkor majd cserélünk,
1: mondta Barika.
3: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
1: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
3: Ott annyi a csalán.
2: De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
1: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
2: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
1: mondta Giduci.
2: Elébe megyek.
1: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ismeritek azt a szót, hogy pallírozás? Azt jelenti képességet finomítani. Éppen erre jók a nyelvtörők. A beszédünk tisztaságát pallírozhatjuk velük. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok, jobb egy lúdnyak 10 tyúknyaknál. Most mondjátok együtt velem. Jobb egy lúdnyak, most együtt, jobb egy lúdnyak. Jöhet a következő rész. 10 tyúknyaknál, most együtt, 10 tyúknyaknál. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Lustabusz. Egyszer volt valamelyik hatalmas városban egy gyönyörű és tiszta buszállomás. Itt lakott a város összes busza, a pirosak, a kékek és a sárgák, és innen indultak el minden reggel dolgozni. Volt is munkájuk rendesen. A felnőttek igyekeztek a munkahelyükre, a gyerekek iskolába, a nénik meg a bácsik pedig a piacra, vagy meglátogatni egymást. Nap mint nap utazott az összes ember keresztül Kasula városon. Épp ezért a buszoknak nagyon jól kellett végezni a dolgukat. Pontosan kellett érkezniük, gyorsan kellett menniük, de nagyon kellett vigyázniuk az utasokra is, amikor azok fel vagy leszerettek volna szállni. A buszok pedig büszkén és ügyesen közlekedtek, fékeztek, álltak meg és nyitották az ajtajaikat, nehogy valaki véletlenül miattuk késsen el onnan, ahova menni szeretne. Kivéve egyet. Az egyik kék busz olyan lusta volt már újkorától fogva, hogy hamar ő lett az állomás leglustább busza. Pedig nem volt beteg, és fáradtabb sem, mint a többi busz. Ő csak nagyon lusta volt. Legalábbis ezt gondolták róla a többiek, és a saját buszvezetője is. Pedig ő inkább úgy mondta volna, hogy nem szeret sietni, de szeret nézelődni és bámészkodni. Olyan nagyon lassú volt, hogy néha csak hosszú órák alatt tudta megtenni a megszokott útvonalát. Minden kereszteződésben percekig berregett. Minden piros lámpánál megállt, és csak két piros múlva indult el megint. Ha sokan szálltak fel egyszerre, sokáig ropogtatta, nyikorgatta és nyújtóztatta a csuklóját. Reggelente pedig nem szeretett korán kelni, vagy fél óráig tartott, amíg a buszvezető fel tudta ébreszteni. Lomha volt és vontatott, vánszorgott és toporgott, de egy biztos, soha senkinek nem lett semmi baja, ha rajta utazott. Az utasokat, főleg a gyerekeket nagyon szerette, mert ők nem voltak rá sosem mérgesek. Sőt, minden kisgyerek, aki vele utazott, nagyon élvezte, hogy mindent jól megnézhetnek a hosszú és lassú út alatt. Mert a busz bizony szeretett úgy menni, állni és kanyarodni, hogy a lehető legizgalmasabb dolgokat lássa. És így a gyerekek is az ablakból. Ez persze nem vigasztalta a felnőtteket és a buszvezetőt, akik egyre idegesebben és mérgesebben csapták a földre a sapkájukat vagy a táskájukat, ha megint elkéstek a busz miatt. A busz pedig esténként nagyokat sóhajtozott és sziszegett a garázsban, mert ő erről aztán igazán nem tehetett. Ha egyszer lassú, akkor lassú. Nem tud sietni és kész. És bántotta, hogy mások mérgelődnek miatta. Az egyik nagyon hosszú nap után, mikor különösen sok bosszúságot okozott az utasoknak, elhatározta, hogy világgá megy. Éjjel, amikor már mindenki aludt, felkapcsolta a lámpáit, és halkan kigördült az állomásról. Szép halkan gurult és gurult egyre messzebb. És a végén az egész várost maga mögött hagyta, de meg nem állt, csak pöfögött tovább a kacskaringós utakon olyan helyre, ahol még sosem járt. Reggel egy gyönyörű dombon ébredt, egy hatalmas erdő mellett, ahol egy ember fia sem volt a környéken. Itt legalább nem okozok gondot senkinek, gondolta. Azzal be is vette magát a legkisebb és legszűkebb utakra, amiket csak megtalált, nézelődött és bámészkodott naphosszat. Így vége is lehetne a mesének, ha nem történik valami. A busz már nagyon megszokta a kellemes és nyugalmas vidéki életet, amikor egyszer csak pityergés, sírás és léptek zaja ütötte meg a fülét. Kisvártatva fel is bukkant egy elcsigázott iskolás csoport. A legidősebb Nebuló nagyon megörült, mikor meglátta a buszt.
1: Hurrá!
0: Kiáltotta, mégiscsak haza tudunk menni. Azzal a buszhoz szaladt, és kérlelni kezdte.
1: Segíts nekünk! Itt bolyongunk egész álló nap, mert eltévedtünk.
0: A busz nagyokat pislogott a fényszóróival. Nézte a fáradt és sírós arcokat, majd nagyot sziszentve kinyitotta az ajtajait.
1: Gyertek, gondolta magában, hazaviszlek titeket.
0: A gyerekek megkönnyebbülten és szaporán szálltak fel a buszra, akinél jobban senki sem ismerte a környéket. Annyiszor bejárta és megcsodálta már. Persze nem a legrövidebb utat választotta, hanem megmutatta a gyerekeknek a kedvenc helyeit. Ők pedig fáradtan, de tátott szájjal bámulták az ablakból a csodákat, amiket a busz mutatott nekik. Amikor hazaértek, a felnőttek nagyon hálásak voltak a lusta busznak, de annyira, hogy a végén még munkát is adtak neki. Ezentúl ő lett a környék legjobb és legmegbízhatóbb kiránduló busza, ami sosem tévedt el. A lusta busz ettől kezdve boldogan és elégedetten kapcsolta le a lámpáit esténként, és nagyon szépeket álmodott az erdő tövében, mert mégiscsak szüksége volt rá valakinek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukásmese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukásmese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

0: Csukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudod, a szavak néha csak arra jók, hogy félrevezessenek.

0: Csukás Mese Rádió. Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos teringette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék. Uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstáros. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tenger jobb bágyom, özön az adó, s nem marad belőle se író, se savó. Kis balta nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, Végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hely talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne kerestől, ne venincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viselt gondom. Na, kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
2: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese, és micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a

0: Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott, azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet. De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát. És akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, és úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
1: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
0: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
2: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
0: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
2: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
0: Azt hiszem, valami mesét álmodtam. Most nem tudom, mi lett a vége.
2: Pedig te nem is szereted a meséket, szóltát Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
1: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
0: De mi lesz az én mesémmel?
2: Lajos anyukája mosolyogva mondta. Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
3: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy Magyarországon van óvodamúzeum is? Képzeld, én sem olyan régóta tudom. Ez a múzeum tele van régi játékokkal, kis székekkel, asztalkákkal, és azt is megláthatod ott, hogy régen az óvónénik milyen ruhában vigyáztak a kisgyerekekre. Eláruljam, hol van ez az izgalmas múzeum? Szabad a gazda? Martonvásáron. Ha megnéztétek az óvoda múzeumot, akkor menjetek át az ott található kastélyba is, és nézzétek meg a kastélyparkban terebélyesedő több száz éves platánfákat is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Dancs Anna Mari vagyok. Szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalui megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pinty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
3: Emeld a kezed.
2: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket. És jól megtekerjük előre. Majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra. Fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De kis

0: közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szállást kérő róka. Élt egyszer egy öreg, magányos róka az erdő közepén. Egy nap annyira megéhezett, hogy gondolt egyet, s fogott egy nagy zsákot, majd felkerekedett. Ahogy mendegélt, egy kis falucskához ért. Bekopogott hát az első házhoz, és egy gazda ember nyitott ajtót.
1: Kedves jó ember, hosszú úton vagyok, megfáradtam. Beengednél otthonodba, hogy itt tölthessem az éjszakát?
0: A gazda és felesége megsajnálták az öreg állatot, s elszállásolták. Mielőtt nyugovóra tértek, a róka még megkérte a gazdát, figyeljen a zsákjára, hiszen egy hatalmas kakas van benne. A gazda megnyugtatta.
2: Az én házamból bizony még soha nem tűnt el semmi, nem kell aggódnod.
0: Ám reggel, mikor felébredt, a ravasz róka hatalmas jajveszékelésbe kezdett.
1: Jaj, valaki ellopta a kakasomat.
0: A gazda adott egy másik kakast az udvarából, hogy kárpótolja a rókát.
3: A róka pedig széles mosolyjal ismét nekiindult a nagyvilágnak.
0: Mikor beesteledett, a legközelebbi faluban bekopogott ismét egy házhoz, hogy esti menedéket kérjen.
3: A ház népe itt is bedőlt a rókának.
0: Megsajnálták, és vendégül látták. Hanem aztán újra megszólalt a róka lefekvés előtt.
1: Vigyázzám a zsákomra, kenduram, hiszen egy hatalmas lúd van benne. Nem szeretném, ha pirkadatra szem elől veszteném.
0: Amint elaludt a gazdas családja, a ravaszdi azonnal felpattant, és már falta is a kakas. Reggel aztán keserves sírásba kezdett.
1: Valaki ellopta a ludamat. Mi lesz most én velem?
3: A gazda megsajnálta, és neki ajándékozott egy ludat a sajátjai közül. A róka pedig kaján vigyorral boldogan folytatta útját.
0: Estére ismét megfáradt, és bekopogott egy tanyára. A ház népe ide is jóhiszeműen beengedte. A róka, mielőtt nyugovóra tért volna, gyorsan kimerészkedett még a gazdához a konyhába, s a fülébe súgta a következőt.
1: Jól vigyázz a zsákomra, egy hatalmas malac van ám benne. Nehogy idegenek erre ólálkodjanak és megkaparintsák.
0: A gazda megígérte, hogy nem fog bántódása esni a malacának. Ha kell, egész este rajta lesz a szeme.
3: De éjszaka a róka ismét felkelt, s mohón magába tömte a zsákban hozott ludat. Lett reggelre újra nagy sírás rívás. A róka azt állította, hogy eltűnt zsákjából a malac.
0: A gazda ennél a háznál is kárpótolta a rókát, ezért aztán valóban egy malaccal folytatta útját. A róka éjszakára ismét bekéreckedett egy házhoz. A szokásos módon lefekvés előtt félrehívta a gazdát.
1: Értékes disznó van ám a zsákomban, kendem, mint a szeme fényére, úgy vigyázzon reá!
0: A gazda azonban agyafurt volt. Nem hitte el, hogy valóban egy kövér disznót rejt a zsák, ám nem szólt semmit. Reggel a róka ismét síránkozni kezdett.
2: Nyugodj meg, rókakomám! Adok neked helyette kettőt!
1: Azzal a gazda oda nyújtott egy hatalmas zsákot a rókának. Felragyogott egyből a ravaszdi arca, és már a fejedelmi lakoma járt eszében. Ám amikor bontaná ki a csomagot, legnagyobb meglepetésére két hatalmas vadászkutya ugrott ki belőle. A kutyák azóta is kergetik a rókát, ha csak el nem kapták.

0: lettél? Fazekakad. Hol vannak?
1: Összetört.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István a kóbor királyfi dala. Én vagyok a jó királyfi, könnyű engem megtalálni. Itt vagyok, és amott vagyok. Hol nagyok a gondok, bajok? Erdő, mező, hegy és berek, azt nézem, hol segíthetek. Karom erős, szívem vidám, nincs is többé királyfitán. Emit sírás, amut bánat, ott termek, s a könyv felszárad. Mosoly nyílik és dalfakad, bú, baj, bánat, messze szalad. Én vagyok a jó királyfi, könnyű engem megtalálni. Karom erős, szívem vidám, nincs is többé királyfitán.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A pásztorfiú és a szilváslepény. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki a világon a legjobban a szilváslepényt szerette. Nem is evett mást soha. Reggelire szilváslepényt, ebédre szilváslepényt, vacsorára szilváslepényt. Nyár végén volt a legboldogabb, mert a szilvafákon akkor érett a szilva. Annyi lepényt süthetett az édesanyja, amennyit csak a fia akart. Kitartotta a gyümölcs egész ősszel, de mire beállt a tél, elfogyott az utolsó szem is. Akkor azt mondta a pásztor fiú: édesanyám, készítse szilva kompótból a lepényt. Igen ám, de mire olvadni kezdett a hó, elfogyott a kamrából az utolsó üveg szilva kompót is. Egyél, fiam, egy kis túrós csuszát, kérlelte az édesanyja. De a pásztor fiú a fejét rázta. Készítsen nekem szilvás lepényt, édesanyám, aszalt szilvából. Úgy is lett. Ám teltek múltak a napok, és tavasszal elfogyott az aszalt szilva is. Tegyen hát szilva lekvárt arra a lepényre, édesanyám. Finom a szilvás lepény lekvárral is, boldogan nyelte a pásztor fiú. Hanem mire beköszöntött a nyár, üresen állt a polc. Minden lekvár elfogyott. Szomorúan nézte a pásztor fiú a szilvafát. Zöld volt még rajta a szilva, nem lehetett szedni belőle. Ne búslakodj, édes fiam, érik már a cseresznye, sütök neked pitét. Ne süssön, édesanyám, nem eszem én mást, csak szilvás lepényt. Ha nincsen szilva, mást kell enned, készítek üres lepényt porcukorral. De a pásztor fiú a fejét rázta. Ő bizony csak a szilvás lepényt szereti, mást meg sem kóstol. Nem is evett semmit egy napig, két napig, három napig. Aztán olyan éhes lett, hogy nem bírta tovább. Édesanyám, elmegyek világgá, keresek magamnak szilvát. Sütök neked hamuba sült pogácsát, fiacskám, vidd el az útra. Ne süssön, édesanyám, úgyis hiába. Én csak szilvás lepényt eszem. Azzal útnak indult. Olyan hangosan korgott a gyomra, hogy az állatok rémülten menekültek. Korr, korr, morr, morr. Azt hitték, hogy egy morgó szörnyetek közeledik. Mire beesteledett, a pásztor fiú egy patak partjára ért. Olyan éhes volt már, hogy egészen elgyengült. Szédelgett, kóvájgott, kezét, lábát alig tudta mozdítani. Lerogyott egy száraz fa tövébe, és azt gondolta. Most már bizony végem van. Iszom még egy jót, aztán elalszom itt. Reggelre biztosan éhen halok. Kortyolt egy nagyot a vízből, és mély álomba merült. De nem halt éhen, csak csodálatos álmot látott. Hatalmas fa jelent meg álmában, ágai roskadoztak az érett szilvától. Addig-addig nyújtózkodott a zamatos gyümölcsért, míg a nagy erőködéstől fölébredt. És akkor halk hangot hallott. Adj innom, te fiú, mert meghalok a szomjúságtól. Körülnézett, kiszólt. Azt hitte, hogy még mindig álmodik. De nem álmodott. A száraz fa beszélt hozzá, amelyiknek a tövénél feküdt. A pásztor fiú olyan gyenge volt már, hogy felkelni sem tudott, de odahajolt a patakhoz, és a kalapjával vizet mert a fának. Még, még, kérlelte a fa, és egy szempillantás alatt beszívta a vizet. A pásztor fiú erőt vett magán, megöntözte a fácskát, de aztán odarogyott a tövébe. Tudta, hogy többet nem tud már felkelni. Ám ekkor a fa hirtelen kivirágzott. A virágok egyre nőttek, illatoztak, majd néhány perc múlva a szirmok lehullottak a földre. Helyükön kis zöld bogyócskák jelentek meg. A pásztor fiú becsukta a szemét, azt hitte álmodik. De mire kinyitotta újra, a zöld bogyók már növekedni és kékülni kezdtek, Pár perc múlva hamvas, liláskék szilvától roskadozott a fa. A fiú nem hitt a szemének, de akkor egy érett szilva az orrára pottyant. Kezébe vette, megkóstolta. Sosem evett még ilyen finomat. Adj még pár szem szilvát, kisfa, kérte. Éhen halok, ha nem eszem rögtön. A fa megrázta magát, csak úgy hullott róla a gyümölcs. A pásztorfiú lakmározni kezdett. Amikor visszatért az ereje, felült, és azt mondta. Köszönöm, kisfa, a szilvád megmentette az életem. Te is megmentettél engem, válaszolta a fa. Nem hagytál kiszáradni. Tudd meg, hogy az én ágaimon mindig érik a gyümölcs. Süvíthet az őszi szél, csikoroghat a fagy. Rajtam mindig terem a szilva. Készülhet belőle sokféle finomság. Nem eszem én mást, csak szilvás lepényt, rázta a fejét a pásztorfiú. No, pedig az imént ugyancsak belaktál a nyers szilvámmal, mosolygott a fa. És ha tudnád, milyen finom a szilvás gombóc, a szilva leves, a sült hús szilva lekvárral, sőt, nem csak a szilva. A pásztorfiú elgondolkozott. Talán igazat beszél a fa. Aki ilyen zamatos gyümölcsöt ad, bizonyára nem téved. El is határozta, hogy megkéri az édesanyját, főzzön neki mást is, hadd kóstolja meg. Gyere máskor is, és öntözd meg gyakran! Érett szilvával várlak! Búcsúzott a fa. A fiú megígérte, hogy minden nap eljön. Aztán teleszedte a kalapját, úgy indult haza. Csak hogy megjöttél, fiam! Ölelte meg otthon az édesanyja. Már is sütök neked szilvás lepényt! Ma már ne süssön, édesanyám, mert úgy tele vagyok, hogy egy falat sem fér belém! Nevetett a pásztorfiú. Holnaptól pedig megkóstolok minden más ételt is. Csak legyen hozzá mindig egy kis szilvás.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz! Nagyon hasznos és jó dolog az úszás! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor álkatugrált, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim, világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőit. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elállt. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi áradban? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó Akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

Anton Bir, diese Mali Fir, diese Mali Bonanusi, Anton Dir.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy, a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja, s titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett, Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen, a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő ének

0: és mégsem voltak sehol.
1: Talán a csillagok, gondolta Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján Kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót Kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hí, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró héjjal a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hí, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Hí, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süketjúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide nézz. Látod ezt a marék lisztet?
3: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
2: No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, meg tudod, hova lett az adó.
3: A kiskukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászonkötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
1: A Király kenyere című mesét hallottátok.

0: hajtom. Na most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük. Hú, így inni.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Aras, te is.
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürty vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el, az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik, a jövő tavaszig.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mókás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: király és az éjszaka egyessége. Hajdanán, míg az emberi emlékezet előtt, képzeljétek el, hogy eltűnt az éjszaka, ami elválasztotta volna egymástól a napokat. Mindig világos volt, s a nap szüntelenül ragyogott az égen. Ha az állatok és az emberek egy kis sötétségre vagy aludni vágytak, bizony el kellett bújniuk valahova. De még akkor sem hagyta nyugton őket a nap, hisz sugarai olyan erősek voltak, hogy állandó forróság uralkodott a földön. Egy nap az indiánok megelégelték a szüntelen világosságot és a tikkasztó hőséget, összeültek hát a falu bölcsei, hogy megfejtsék, hova tűnt az éjszaka. Órákig vitatkoztak, míg végül arra jutottak, hogy az éjszaka a kígyónál pulykálhat, mivel ő az egyetlen, akinek még nem hagyta el a száját panasz. Élvezi a forró napsütést, és az álmosság is messze elkerüli. Kiválasztották maguk közül a legbátrabbik indiánt, Mudurukot, és elküldték a kígyó király barlangjához, a dzsungel mélyére. Mikor odaért a fiú, hangosan bekiabált. Gyere ki, kígyó király! Beszédem van veled!
1: Hogy merészelsz így rám törni?
0: Sziszegte a kígyó a barlangból.
2: Azért jöttem, hogy engedd szabadon az éjszakát. Szükségünk van rá, már elviselhetetlen ez a forróság.
1: És mit adsz cserébe érte?
0: Alkudozott a kígyó.
2: Odaadom a fegyvereimet, az íjat és a nyilat, válaszolta a fiú, és elővette őket.
1: Mégis mit kezdjek ezekkel, hisz kezem sincs, hogy megfogjam.
0: Azzal a kígyó nevetve visszahúzott a birodalmába. Hazaindult a szomorú indián, s a faluban a törzs újra összeült, hogy megvitassák, mivel ajándékozzák meg a kígyó királyt. Úgy döntöttek, egy csörgő igazán fenséges lenne, hisz eddig egy állat sem büszkélkedhetett vele. Az asszonyok mindjárt neki is láttak az ajándék elkészítésének, a legszebb csörgő lett, amit emberi kéz alkothatott. A hangját még a madarak is megirigyelték. Mudurok el is vitte büszkén a kígyó királyhoz, ám az csak a száját húzta az ajándék láttán.
1: Csörgő, minek az nekem? Egyáltalán hova tegyem? Megfogni sem tudom.
0: És akkor Muduroknak eszébe jutott, hogy a kígyó farkára kéne kötni. De az éppen csak elbírta a csörgőt, alig tudta mozgatni.
1: Nem erre vágytam, de hogy ne tűnjek hálátlannak, a rövid éjszakát odaadom,
0: mondta a kígyó, majd barlangjából kihozott egy zsákot, és odaadta a fiúnak.
2: És ha nekünk túl kevés a rövid éjszaka, akkor a hosszúért mit adjunk? Kérdezte az indián.
1: Talán egy korsó méreg megteszi, mondta a kígyó, és eltűnt a dzsungelben.
0: Mudurok elvitte a falujába a zsákot, s amikor kinyitották, kiszállt belőle a sötétség, és feketére festette az eget. És akkor az állatok és az emberek egyszerre mind összeestek, és mély álomba merültek.
2: De a rövid éjszaka nem tartott sokáig, épp hogy csak egy óra telt el, s a nap újra az égen ragyogott. Így hát az indiánoknak nem maradt más választásuk, mérget kellett gyűjteniük. Összeszedték az összes méregbékát, amit találtak, és mikor egy korsó tele lett a mérgükkel, elküldték Mudurokot a kígyó királyhoz. Ő pedig már a barlang előtt várta, most egy kétszer akkora zsák.
1: Már vártalak. Ebben a zsákban van a hosszú éjszaka,
0: sziszegte a kígyó, és a fiú pedig átnyújtotta neki a mérget.
2: Most most már igazán elárulhatod, mire kell ez neked. Kíváncsiskodott Muduruk.
1: Néhány kígyó testvérem túl gyenge. De ha belemártjuk fokaikat a méregbe, úgy végre elég erősek lesznek. De ne aggódj, folytatta. Nem fogunk az ember ellen fordulni akkor sem, ha erősek leszünk.
2: Azzal a kígyó megköszönte a mérget, Muduruk pedig megkapta a zsákot. Már indult is volna haza a faluba, de a kígyó még utána szólt.
1: De aztán óvatosan fogd a zsákot, mert könnyen elillanhat belőle az éjszaka, s még a végén túl sok mérget adok a társaimnak.
2: S elkezdte szétosztani a kapott mérget.

A jaguár pedig nem tudott türelmesen várni, és muduruk elé futott. Mikor meglátta az indiánt, egy nagy ugrással leterítette, fogaival elkapta a zsákot, és futott vele, ahogy csak bírt. Aztán a dzsungel mélyén kinyitotta a zsákot, az éjszaka kiszökött belőle, és egy szempillantás alatt sötétség szállt az erdőre. Ám a sötétségben a kígyók megvadultak, és annyi mérget szívtak fel, amennyit csak tudtak. Hiába próbálta megállítani őket a királyuk, mind mérges kígyóvá váltak. Az emberek és az állatok visszakapták az éjszakát, de a jaguár türelmetlensége miatt a kígyók az ember legveszélyesebb ellenségei lettek. Azóta is tőlük retteg a dzsungel.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

gyerekem! Pártali, most álljatok föl! Mert megnézzük, hogy tudtok-e egy lábbal is ugrálni a pocsolyában. Jó, kipróbáljuk? Akkor most mindenki keresse meg a jobb lábát. Ez lesz az? Na, akkor nézzük, gyere! Locs! Locs! Locs! Locs, most jön a másik láb! Locs! Locs, júj! Locs!

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok, hol vagy, nem látlak, miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el, az előbb is elzúgott felettem egy kavics, és én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem, nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa. Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak. Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan, keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicsal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt. Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána? Gyalog. Majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték,
hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, s azt ciszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem Szilva Lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy telizsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz nekik golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várd ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picúr. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor 8-at ütött egy toronyóra. Picúr felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából, fussunk!

0: Az öreg utcai lámpás. Ez a történet régen játszódik, amikor még olajlámpások világították meg látsárga fényükkel az utcákat. Minden ilyen lámpásnak megvan a maga élettörténete, most egyet elmesélünk nektek, gyerekek. Forgalmas kereszteződésben állt a mi öreg lámpásunk egy kisebb híd lábánál. Sok embert és sok lovaskocsit látott életében. Ám egyszer elérkezett szolgálatának utolsó napjához. Másnapra hivatalos volt a városházára, ahol majd nagy tiszteletben álló, komoly emberek fogják egy meleg irodában eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Aggódott emiatt egy kicsit. Félt, hogy beolvasztják, mint sok másik lámpást. Az öreg házaspárra gondolt, akik oly sok éven át gondját viselték az utcán. Az úr gyújtotta meg minden este, és az asszonyság fényesítette, új olajjal töltötte meg. Hiányozni fognak ezek a kedves emberek. Annyi közös év után, gondolta. Aztán még több emlék jutott eszébe. Kavarogtak a szem előtt az arcok, szomorúak és vidámak. Látott veszekedéseket és kibéküléseket, boldog találkozásokat és még néhány balesetet is. Merengését három alak szakította félbe, akik a kis hídon álltak előtte sorban, és mind a helyébe szerettek volna kerülni. Elsőként az angolna hencegett, hogy neki a feje még a víz alatt is világít a sötétben.
1: Ugyan kérem, az én fényem lágy, nem olyan ijesztően élénk, mint a magáé.
0: Szólt közben a második önjelölt, egy korhadtan izzó fadarab.

egy szép Szent János bogár. Hiába igyekeznek, uraim, vágott közbe az öreg lámpás. Nem én döntök az új lámpás felől, hanem komoly urak, akik a városházán ülnek öltönyben és nyakkendőben. Ha csak őket nem győzitek meg, nem kerülhettek az én posztomra. A három alak zavartan nézett egymásra. A városházáról még nem is hallottak. Ekkor nagy szél támadt, és a szél egyenest a lámpáshoz röpült. Kedves barátom, hallottam, hogy vége a szolgálatodnak. Eljöttem elköszönni, és egy búcsóajándékot is hoztam. Nagyot fújok most beléd. És ezentúl emlékezni fogsz mindenre, amit valaha láttál, vagy hallottál. A képzelet ajándékát kapott tőlem, és bárhová is kerülsz, biztosan nem fogsz unatkozni. Így már nem csak emlékezni fogok mindenre, de amit én láttam, megmutathatom másoknak is, mondta a lámpás. Így igaz, de csak akkor sikerülhet ez, ha viasz gyertya ég benned, és te olajlámpás vagy, ne feledd. Figyelmeztette a szél. Elköszöntek egymástól. A szél elröpült, mert sok dolga akadt még, az öreg lámpás pedig izgatottan várta a következő napot. Másnap este a lámpás új környezetben ébredt. Az öreg úr lakásán volt, ahol eddig csak akkor fordult meg, ha egy-egy kisebb javításra hazavitte. Az öreg ugyanis elment a polgármesterhez, és annyi év szolgálat után megengedték neki, hogy hazavigye a lámpást. Mennyi minden történt? Mindenre emlékszem. Éppen ahogy a szél mondta, gondolta magában a lámpás. Bárcsak nekik is megmutathatnám, amit magam előtt látok. Teltek a napok, és az öreg Silbak sokat olvasott a feleségének. Távoli országokról szóló történetek voltak ezek, a lámpás pedig úgy látott mindent maga előtt, mintha a szeme láttára játszódna minden. Szerette volna ezt is megmutatni nekik, de csak akkor lett volna rá képes, ha viaszgyertyát gyújtanak benne. Pedig mióta hazavitték, olajjal sem töltötték meg. Csak árválkodott a kandalló mellett, tétlenül. Egy nap az asszonyság sok-sok gyertyával tért haza. A lámpás már megörült, hogy ő kapja majd. De a gyertyákat másra szánták. Ünnepnap van ma. Ünnepelj velünk te is, szólt az asszony a lámpáshoz, megtöltötte olajjal, és meggyújtotta. A lámpás az égi olaj melegében mély álomba merült. Álmában a kohóba vitték beolvasztani. Újjászületett, és asztali lámpás lett. És amikor benne a gyertyát meggyújtották, ő megmutathatta az embereknek az emlékeit. Bár igaz lenne, sóhajtott, mikor az olaj elégett és ő felébredt. Szívesen mesélnék az embereknek mindarról, amit láttam, és megmutatnám nekik mindazt a szépet, amit gondolnak. Talán kevesebb lenne a viszály köztük. De ahogy végignézett a takarószobában, ami otthona volt már, megnyugodott a lelke. Megszoktam már ezt a lakást, a kandalló tüzét, a bútorokat. Szeretetben tölthetem öregkoromat, és ez a szeretet végre nekem szól.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy az olyan apró dolgokkal, mint például a hulladék szétválogatása, a takarékoskodás, vagy hogy nem hagyjuk a vizet folyni, amikor fogat mosunk, mind-mind hatalmas segítség a bolygónknak, hogy egészséges maradjon. A Föld az otthonunk, ahol élünk, és bizony, nekünk is gondoskodnunk kell róla. Csukás Mese Rádió. Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, pöttöm kis hallgatók, én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Ma a mikroműanyagról fog szó esni.
1: No de vajon mit is jelent ez a szó? Mikroműanyag.
2: Igazából iciri-piciri műanyag darabokat, amit szemmel nem is látunk.
1: Pontosan. Amikor egy eldobott palack bomlásnak indul, ott keletkezik a mikroműanyag is. Sajnos már egyre több helyen fellelhető a természetben.
2: Ami bizony nem magától került oda.
1: Ezért is nagyon fontos, hogy ne szemeteljünk. A műanyag palackoknak a szelektív hulladékgyűjtőben van a helye.
2: Ráadásul tudjátok, hogy mennyi idő alatt tűnik el egy műanyag palack a természetben?
1: Ó, nagyon sok! Egy alma körülbelül 2 hónap alatt bomlik le. Viszont ez csak jó a természetnek, mert visszakerül a körforgásba. Viszont a műanyag palack... Műanyag palack...
2: A műanyag nem természetes anyag, így nem jó, ha visszakerül a körforgásba. Sőt, több száz év, mire eltűnik a Föld színéről.
1: Aj, lehet akár 1000 is.
2: Ezért szokták mondani nektek otthon, az óvodában és az iskolában, hogy ne dobjátok csak úgy el a műanyag palackokat.
1: Mert nagyon káros a természetnek. Óvjuk együtt a bolygónkat és figyeljünk a környezetünkre.
2: Szóval, hol a helye a műanyag palackoknak, Inkoz?
1: Jaj, Zokni, hát hol máshol, mint a szelektív kukában!
2: Ennyi fért bele mára.
1: Hallgassatok minket nyitott fülekkel legközelebb is!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, bringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés.

meg vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szabó Erika vagyok, színésznő. Én nagyon szeretek mesét olvasni, de a legeslegjobban gyerekeknek szeretem ezeket elolvasni. Irwin Moser, a bátor egerek. Hideg volt a tél, mindent hó borított. A fenyőerdőben egy hatalmas fenyő gyökerei közt ásott magának téli lakhelyet egy egér család. A földbe vájt lakás megóvta őket a hidegtől, és kényelmes is volt a sok pihepuha holmitól, amit beoltak a járatokba. Ilyen fagyos időben az egerek ki se dugják otthonról az orrukat. Két egér gyerekben azonban győzött a kíváncsiság. Kimásztak a szabadba, és sétáltak egyet a jégkristályoktól cikrázó erdei tájban. A két kis egeret úgy hívták Anna és Antal. Emlékeztek rá, hogy az új lakásba költözvén láttak a távolban a fák ágai közt egy szép fehér kastélyt. Oda akartak eljutni. Csak hogy 3 órai gyaloglás után, amikor a kastély még mindig nem lett sokkal nagyobb, rájöttek, hogy valójában igencsak messze van. De eszük ágában sem volt visszafordulni, pedig már majd lefagyott a lábuk. Hirtelen szánt talpak csikorgását, paták dobogását, fújtatását hallották. Egy jávorszarvast pillantottak meg. Egy szánt húzott, s a számba vastagon bugyolált kandúr ült. Bármelyik másik egér elfutott volna, de Anna és Antal megállt. Várták, hogy a szán a közelükbe érjen. Amikor a kandúr meglátta a két kis egeret, megállította a járművet. Hát, ti mit csináltok idekint ebben a hidegben? Kérdezte csodálkozva. A kastély felé tartunk, mondta bátran Antal. Csak túlságosan messze van nekünk. A kandúr elmosolyodott. Tetszett neki, hogy nem fél tőle a két kis jószág. Na gyertek, szálljatok fel a szárra, bújjatok a takaró alá, majd én elviszlek titeket a kastélyhoz, mondta. Mihálynak hívnak, enyém az a kastély, szívesen megmutatom nektek, hol lakom. Sőt, ha akartok, ott is aludhattok, holnap aztán visszaviszlek titeket a szüleitekhez. Mit szóltok hozzá? Ez nem is volt kérdés. A két kisegér boldogan szállt be a szánkóba. A jávorszarvas újra ügetésbe csapott, s hamarosan megérkezett.

0: érkeztek a kastélyba. Csodálatos élmény volt. Még az unokáiknak is mesélték, hogy Mihály Kandúr fejedelmi kastélyában jártak.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot.
1: Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit.
2: Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe.
1: Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan!
2: Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
3: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
2: Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért.
4: Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
3: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
2: A benzinkutas beleegyezett.
3: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
2: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
3: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
2: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
3: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
2: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
3: Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
2: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
5: Ugor fel, hátra, öcsi!
2: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
5: Ajaj, enged a gumi!
2: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
5: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
2: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
5: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
2: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
3: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
2: Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
5: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
2: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
5: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
2: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott.
4: De ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás idejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót. Ezzel kiment. Becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
2: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
4: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
2: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér.
4: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
2: Sürgősen segíteni kellene valakin.
4: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
2: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
4: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
2: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
4: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
2: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
4: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
4: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek?
4: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
4: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
2: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
4: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment. Hadarva mondta.
2: Szerbusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz?
4: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
2: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
4: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
2: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
4: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
2: Ugye te is azt mondod?
3: Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
4: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
3: Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
4: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
3: Mi lesz, ha szélcsend lesz?
4: Gombóc Artúr csak legyintett.
3: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
4: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Pici úr vidáman bólogatott.
3: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
4: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
3: Ó, hát szóra sem érdemes.
4: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csukás Meserádió. Tudtad, hogy a Meserádiónk névadója Csukás István Kisújszálláson született? Ha valaki ellátogat ebbe a városba, akkor sok aranyos dolgot találhat, ami Csukás István írói munkásságát idézi. Például találhattok ott egy fa alakú szobrot, amin pompom üldögél. Vagy elmehettek egy olyan játszótérre is, ahol a Süsü a sárkány szereplői díszítik az egész játszóteret. Ha te is egy igazi Süsü a sárkány bábfilm sorozat rajongó vagy, akkor nem vitás, látnod kell ezt a játszóteret. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége, aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovasembernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor rossz kedvem van, és keresek egy dalt, ami felvidít, akkor mindig ezt a dalt szoktam énekelni, hiszen a táncolásról szól, ami az én egyik kedvenc tevékenységem.

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom. Ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt. Most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt. Mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög. Most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög. Menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.
2: A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon, és szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának, de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók, ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet, lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. Szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak, ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett. Majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüstládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját, és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabad idejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, mi a hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát.
2: 10 csókot kérek a királylánytól,
1: felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek.
3: Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát.
1: Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe. A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylány a szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál.
3: Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek.
1: A disznópásztor eladja neked 100 csókért.
3: Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt! Csattant fel a hercegnő.
1: De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
4: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznól körül?
1: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak.
3: A császár majdnem elájult. Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele! Tanakodott magába.
1: Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
3: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
3: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Megvan? Most megyünk éppen.

megérkeztünk a strandra. Egy jó hely. Megmondom, miért jó. Jó, figyelj, megmondom.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Kökti, hapti, kökti.
1: Zsongavilág dugta a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuri óra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kuri óra.
0: Kökti, hapti, kökti, hapti.
3: Szólásmondások. Képzeld, mi történt tegnap?
4: Na mondd, mi történt?
3: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom! Az óvónéni is meghallotta.
4: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
3: Ez meg mit jelent?
4: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
3: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
4: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Mese? A Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán, vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk, és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukriku! Tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. Dönés csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad. Heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Bejó ez a fűma, bejó ez a fűma, be. Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivér, a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban. Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk. Pápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is. Minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a tarkatanyát reggelente. Bodri kutyus körbe szaladt, ellenőrzött mindent, Olivér macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a diska tehén álmosan. Holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. Csillagok alatt csönd lett a tarkatanyán, minden kis állat álomba szenderült, azán, és néha álmodban hallod, kukurikú! Tudd meg, hogy a kakas köszönt csak épp az álmodban huncutul.
5: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Dobpergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

Csukás Mese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

az elkényeztetett megváltó. Réges-régen, még abban az időben, amikor lehetett hinni a proféciáknak, egy eldugott kis falu epeketbe várta, hogy elérkezzen népükhöz az ősi jóslatból ismert megváltó. A jövendőlés szerint, oktatta a nebulókat egy mindentudó aggastyán, hosszú éhínség után születik majd meg a gyermek, akinek egyik szeme, mint az ég, olyan kék, másik szeme pedig sötétebb lesz még az éjszakánál is. Ő hozza majd el számunkra a virágzást. Még aznap este a település szélén roskadozó kunyhóban egy jóra való parasztasszony életet adott második gyermekének. Mikor a bába megmosdatta a síró csecsemőt, ilyettében majdnem elejtette. Anyuka, ezt látnia kell, sikoltotta. Világra hozta a megváltó gyermeket, nézze a szemeit. Imába foglaljuk a nevét, felírjuk a kéménybe a mai estét, hogy még unokáink is emlékezzenek a sorsfordító éjre. Hamar híre ment a faluban a nagy eseménynek, s a lakók sorra tiszteletüket tették az újszülöttnél. Valamennyien ajándékkal kedveskedtek neki, egy kis liszttel, némi kukoricával, néhány szem gyümölccsel. A gyermek, bár még egy napos sem volt, kitátott a száját, és mindent bekebelezett, ami csak a keze ügyébe került. Mikor végzett a lakmározással, hirtelen régen várt, éltető eső zúdult le az égből, egyenesen a termőföldekre. Ó, hogy milyen csudakor érkezett a falu életébe! Nem volt olyan növény, mi ne termett volna meg. A legszebbeket pedig mind-mind a legendás gyermeknek ajándékozták. Az egész településen egyetlen ember volt, ki nem nézte jó szemmel a megváltó körüli zsongást. A gyermek nővére. Helytelenítette, hogy valakit úgy istenítsenek, halmozzanak el adományokkal, hogy az a fülebotját sem mozdítja. Hiszen így ő sem fogja megtanulni, hogy a jutalomért tenni is kell valamit, fakadt ki egyszer édesanyjának a leány. Azt fogja hinni, hogy más emberek feladata őt eltartani. Csapja szádra, kislányom, szitta le az anyja. Az én legkisebb gyermekem, maga a messiás, folytatta könybelábadt szemekkel. Ha még egyszer meghallom, hogy ellene áskálódsz, nem állok jót magamért, fenyegetőzött az elvagult asszony. Ahogy az idő telt, a falu csak hordta az édesebbnél édesebb gyümölcsöket, a forró kenyereket és a friss pörköltöket. A megváltó gyermekből pedig felnőtt cseperedett. De még milyen felnőtt! A sok elemózsiától olyan nagyra nőtt, mint egy ház, már megmozdulni is alig tudott. Testalkatával ellentétben a természete cseppet sem változott. Pontosan úgy viselkedett, mint egy újszülött. Mindent akart, és mindent azonnal akart. Még az öltözéke is inkább pelenkára hasonlított, mint egy tisztességes nadrágra. Az évek múlásával a földek termékenysége is alábbhagyott. Egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű étel került az asztalokra, s így a megváltó elé is. Ezzel akarjátok kiszúrni a szemem? Tajtékzott a messiás. Azt hiszitek, hogy három csirkével, öt kosárnyi fügével és 10 cipóval jól lakom vacsorára? Ilyen hálátlan népséget még nem hordott a hátán a föld. A falu lakói elszégyelték magukat, és saját gyermekeik elől vették el a napi betevőt, hogy megmentőjüket kiengeszteljék. Csak hogy ez nem folytatódhatott így sokáig.
az emberek újra éheztek, s napról napra kevesebb ajándékkal tudtak a megváltó elé járulni. Egy napon úgy begőzölt a felemás szemű férfi, hogy hatalmas kezeivel elkezdte megenni a világot. Letépett egy darabot az égből, felmarkult a földből, és vég nélkül tömte szájába a környezetét. Amikor egy falubelit ragadott meg, nővére megelégelte az álmokfutást, s még időben rákiáltott. Te semmire kellő mi haszna, Perna Hajder! Leteszed azt az embert, míg háromig számolok, különben megkeserülöd? Egy, kettő, három! Ha hiszitek, ha nem, a megváltó szó nélkül engedelmeskedett a határozott kiállású leánynak. Most pedig, folytatta az aszidást, beállsz a sarokba, és addig ki sem jöhetsz onnan, amíg el nem gondolkozol a tetteiden, és készen nem állsz a bocsánat kérésre. A férfi lehajtott fejjel fogadott szót a parancsnak, s három kerek napon át meg sem mozdult. A negyedik napon személyesen látogatta meg a családokat, és próbálta kiengesztelni őket. Miután összevarta az eget, ő is kiment a többi munkás emberrel a földekre dolgozni. Soha többet nem követelt magának semmit, mindenért megdolgozott eztán. A falu sosem tapasztalt meg még egyszer olyan gazdagságot, mint a megváltó születése utáni esztendőkben, azonban nélkülözniük nem kellett már többé. Tudták, hogy ez így van rendjén. Elégedettek voltak életükkel. És hogy valóban ez a felemás szemű férfi lett volna a messiás, azt döntsétek el magatok.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gazdag Erzsébet, a Bohóc köszöntője, aki előadja nektek Györgyi Anna. Jancsi Bohóc a nevem, cintányér a tenyerem, orrom krumpli, szemem szén, szeretném, ha szeretnél. Velem nevetsz, ha szeretsz. Ha nem szeretsz, elmehetsz. Szívem, mint a cégtábla, ruhámra van mintázva. Kezdődik a nevetés, 10 forint a fizetés. Ha nincs pénzed, ne neves, azt nézd innen, elmehess.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hárs László, a konyha élete. Van, aki asztal mellett szeret üldögélni, vagy pattogó tűz előtt kényelmes karosszékben. Mások a tükör előtt áldogálnak és illegetik magukat. Megint mások pedig egyre csak a díványon vagy ágyon heverésznek a legszívesebben. Én a magam részéről a legjobban a konyhát kedvelem. A konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telisdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifra csillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita, a fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti. A tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá. De ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak. Ő maga pedig dolgozik. Hajnalban, amikor ti még alusztok, a konyha már ébren van. Tányérok, poharak, csészék, kanalak, villák, fazekak és lábosok kidörzsölik szemükből az álmot és szép jó reggelt kívánnak. A lábosok mély bádog hangon, a poharak és csészék finoman csilingelve, az evőeszközök csörögve, csörömpölve és barátságosan pattogva. Duruzsolva válaszol nekik a tűz, amely vígan pipál a tűzhely gyomrában, bodor füstkarikákat eregetve kürtőjén keresztül az ég felé. A mosogató rongy és a törlőruha is ébren van már, és elkezdődik a szigorú vizsgálat. Mindennek ragyognia kell. A kanálról eltüntetik a rozsdát, a pohárról a homályfoltot, a tányérokból kitörölgetik a harmadszerű vízcseppecskéket, s jaj a koromnak, pornak, ételmaradéknak, nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal, a kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak. Ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávés csészealjakat. A kanalak, kések, villák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jó illatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat sohasem pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincs a tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a színeket nagyon jól lehet keverni? Van három szín, amit a tudósok alapszíneknek hívnak. Mit gondoltok? Melyik ez a három szín? Nem, nem a rózsaszín, és nem is a fekete. Elárulom. A piros, a kék és a sárga. Ha a pirosat és a kéket összekevered, lila színt kapsz belőlük. Ha pedig a kéket és a sárgát, akkor gyönyörű zöld szín lesz belőle. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat, meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan, hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát? Gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket. Ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szelem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap ugyanúgy telt, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na.
1: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy azaz egy kimaradt.
2: A kákán is csomót keres.
1: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
2: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt. Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
5: Hát te meg mit művelsz itt?
4: Kérdezte Jankát.
5: Varázsolok. És mit mivé?
4: Bármit, bármivé.
5: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
4: Puhatolózott Köles. Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
5: Azt hogy kell?
4: Susogjál, meg hajladozzál. Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka. Hát te mit csinálsz?
5: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
4: Engem nem tudnál átvarázsolni? Dehogy nem, készségeskedett Janka.
5: Csiribú, csiribá, legyél madár.
4: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot. Még mit csinál egy madár?
5: Röppen és csicsereg.
4: Aha, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Ho-ho. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
5: Tulajdonképpen mi volt ez?
4: A madár ráröppent a fára, vágta rá Elemér.
5: És mi van, ha a fának fáj?
4: Nyafogott Köles. Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
5: Fordítva kellett volna.
4: Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak. Abrakadabra, fa legyél madár. És? Abrakadabra, madár legyél fa. Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között, és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász. Mit csináltunk? Érdeklődött. Nem látsz a szemettől, fa vagyok, susogok és hajladozok, dörgölte az orra alá Elemér.
5: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek,
4: homályosította fel Köles. Aha, szóval te vagy a varázsló, fordult Dinnye Jankához. Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
5: És mivé varázsoljalak?
4: Tudakolta Janka. Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
5: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
4: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek, kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
5: Nem könnyű egy varázsló élete,
4: sóhajtott Janka.
5: Micsoda banda!
0: Ez a Mesés délután.
3: egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Aranyalma Aranyágon. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Aranyalma Aranyágon, mi a legszebb a világon? Boci-boci tarka, vagy a csengő rajta? Hosszú farkú szarka, vagy a páva farka? Aranyalma Aranyágon, mi a legszebb a világon? A vadrózsa bokra, a szivárvány csokra? Nevet anyarája, az ő Józsikája. Aranyalma Aranyágon, mi a legjobb a világon? A sós kenyerecske, mekegi a kecske. A kövér legyecske, csicsergi a fecske. Aranyalma Aranyágon, mi a legjobb a világon? Hajnali gyöngyharmat, a rózsa sóhajtgat. Nevet a kis Jóska, édesanya csókja.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A galamb, aki nagyon gyorsan szeretett utazni. A galambok, mint minden madár, nagyon szeretnek repülni, és még ha magasan repülnek, akkor is tudják, hogy merre járnak. Egy egész térkép van a fejükben. A lakóhelyüket mindenki másnál jobban ismerik, és ha valaki eltéved, biztos, hogy tőlük kér majd útbaigazítást, mert amellett, hogy mindig tudnak segíteni, még nagyon kedvesek is. Igen ám, de a galamb nem költöző madár. Télen-nyáron egy helyen él, és nem merészkedik túlságosan messze az otthonától. Pontosabban, majdnem mindegyik galamb ilyen. Ám élt egyszer egy kis városkában egy különösen kalandvágyó galamb. Már nagyon fiatalon megismerte és megjegyezte az egész környéket. Egyetlen galamb sem tudta olyan gyorsan megjegyezni az új helyeket, mint ő. Épp ezért már hamar kijjebb merészkedett a városból, mint a többiek, és igen hamar ráunt arra, hogy mindig ugyanazok felett a dombok és házak felett kell repkednie. Nagyon szeretett volna messzire utazni. Otthon néha mesélte a szüleinek, hogy ha majd nagy lesz, be fogja repülni az egész világot, de mindenki csak legyintett rá egyet a szárnyával. Ugyan már, majd benő a fejed lágya. És nem vették őt komolyan. De ezt a kalandvágyó galambot nem lehetett csak úgy eltéríteni a céljától, és napközben mind messzebb és messzebb repült az otthonától, és minden nap egyre nagyobb távot repült be pihenés nélkül. És amikor tehette, a városka egyik boltjának kirakata előtt csipegetett, mert bent egy hatalmas földgömb terpeszkedett. A galambnak az volt a kedvenc kirakata és helye az egész városban. Minden nap gyűjtögette az erőt és a bátorságot, hogy belevágjon a nagy utazásba, míg nem egyik nap rámosolygott a szerencse. A családja hírét vette ugyanis, hogy egy távoli rokon házasodni készül, és megszerették volna lepni egy kis ajándékkal. Ám a rokon igen messze lakott, és nem akaródzott senkinek útra kelni. Kivéve persze az utazni vágyó galambot, aki kapva kapott az alkalmon, hogy majd ő elviszi az ajándékot. Rá is bízták, és útjára is bocsájtották. A galamb pedig olyan boldog volt, mint még soha. Repült is, ahogy csak a szárnyai bírták. Mikor megérkezett, a rokon és az egész fészek alja nagyon megörült neki, és a szép ajándéknak, és igen hálásak voltak neki a fárasztó útért. A galamb pihent pár napot a rokonoknál, amikor is az egyik nagynénje azzal fordult hozzá, hogy bizony lenne neki is egy kis elintézni valója egy még távolabbi városban. Nincs-e kedve elvinni egy levelet oda? Hogy ne lett volna? A galamb ahelyett, hogy hazaindult volna, csőrébe kapta a levelet, és repült tovább boldogan. A levelet egy öreg galambnéninek kellett odaadnia, aki nagyon várta már a híreket a húgától. Olyan izgalommal és szeretettel fogadta a kalandvágyó galambot, hogy az megint ott ragadt pár napra. Traktálták is minden jóval. Nem sokára az öreg galambnéni így szólt hozzá. Küldenék egy kis süteményt a fiamnak. Elvinné-e? A galamb ismét kapva kapott az alkalmon, fogta a csomagot, és repült még messzebb, mert a galambnéni fia bizony még távolabb lakott. Ám ő is olyan hálás volt a süteményért, hogy örömmel fogadta be pihenni a galambot. Pár nap múlva az új vendéglátónak is eszébe jutott valami. Te galamb, nekem lakik egy szarka barátom 2 napi repülésre, és már régen szerettem volna neki képeslapot küldeni. Most lesz a születésnapja. Segítenél? A galambnak eszébe sem volt nemet mondani, és csőrében a képeslappal még messzebb szállt. Olyan tájak, hegyek, dombok, tavak felett repült, amilyeneket még sosem látott. Átadta pontosan és gondosan a képeslapot a szarkának, akiről hamar kiderült, hogy egy fülemülének udvarol, és kapott a lehetőségen, és küldött a galambbal neki egy virágcsokrot. A fülemüle fülig pirult örömében, amikor megkapta a virágot, és a csokor hírét mindenképpen tudatni szerette volna egy messze lakó papagáj barátnőjével. Így a galamb ismét útra kelt, és onnantól kezdve nem volt megállás. Csak repült, utazott, és vitte a híreket, csomagokat, ajándékokat egyre messzebb. Így ment ez hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem a galamb végül az egész világot bejárta, és ahova csak érkezett, örömet okozott. De senki sem volt a világon, aki boldogabb lett volna, mint ő. Egyik nap, amikor egy új levelet kellett elvinnie, szokatlanul ismerős tájak felett szállt, és egyszer csak rádöbbent, hogy éppen hazafele tart. Észre sem vette addig, milyen honvágya van. Mikor hazaért, összesereg lett az egész család, hogy fogadják. Csókolták és ölelték, ahol csak érték. A galamb pedig egész álló éjjel és még egy egész álló nap sorolta, merre járt, miket látott. Mikor a történet végére ért, körbenézett és nagyot sóhajtott. Mindig utazni vágytam, de most már tudom, hogy a legjobb érzés hazajönni.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
3: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és töröld fel szépen.
2: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
4: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
2: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
3: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia.
2: Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi.
4: Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint.
2: Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
3: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
4: Miért nem?
2: Kérdezte Tádé csodálkozva.
3: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
4: Mi az a tengeri csata?
3: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
2: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
3: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
4: Tökből?
2: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
4: De a tök nagy,
2: bökte ki végül.
3: Ó, te kicsi csacsi,
2: kacagott Mazsola jóságosan.
3: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
2: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
4: Most még te is kicsi vagy, Tádé. De egy idő múlva nagyra nősz.
5: Jé!
4: Mondta Tádé kellemesen meglepve.
5: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
4: Mutatott a tökházra. Na hát azért, akkora azért nem, sietett a félreértést eloszlatni Mazsola. Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök. Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt. Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót. Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tökültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
6: Hogy te milyen ügyes vagy, lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
4: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
6: Nem baj,
4: mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A kettévágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett.
6: Ne túl vékonyra vágyd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket,
4: és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
5: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
6: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejföllel, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
5: Nem,
4: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
6: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
5: Hát, igaz,
4: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy, tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
7: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
4: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
5: Tádé ötlete volt,
4: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
7: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
5: Sehogyan,
4: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
5: Mazsola mondta.
4: Mazsola szeretett volna köddé válni.
5: Én azt mondtam,
4: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
5: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
4: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult és a tökházba sietett.
7: Nem akart ugyanis előttük nevetni.
4: Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának.
7: Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
5: Én is,
4: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az ösztárulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja. Mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimajpéntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel-durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimajpéntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyra vágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudtad, hogy ha a szemetet nem megfelelően kezeljük, az állatoknak is megnehezítjük az életét? Gondoljatok például a tengeri állatokra, akiket a rengeteg vízbe dobott műanyag szemét veszélyeztet. Tudtad, hogy a papírt és a műanyagot újra fel lehet dolgozni más termékek készítéséhez? Ezért nagyon fontos, hogy külön válogassuk azokat. Csukás Mese Rádió.
0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
2: Sziasztok, hallgatóság!
3: Sziasztok, üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
2: Én pedig inkoz!
3: Korábban már volt arról szó, hogy milyen sok természetes vízkészletünk van itthon Magyarországon.
2: Hiszen ott a Duna, a Tisza, a Balaton, a Velencei tó, a forrásvizek, jaj, meg még egy csomó minden más.
3: Igen, viszont vigyáznunk kell ezekre a vizeinkre.
2: Pontosan, és a bennük élő élővilágra is.
3: Például én sosem dobok bele semmit sem a vízbe.
2: Na hát azt én se, viszont emlékszem, kicsiként azért sokszor... belepisíltél?
3: Jó, de ezen a rossz szokáson szerintem majdnem mindenki átesik.
2: Hát az meg lehet. Így viszont, hogy nem dobsz bele szemetet, véded az élővilágot is.
3: Na-na, Kesztyű barátom mesélte, hogy a Balatonban egyszer egy teknős beleakadt egy műanyag zacskóba, ami valószínűleg nem magától tévedt oda.
2: Aj, szegényke.
3: De megmentették.
2: Juhú, még szerencse. Védjük meg együtt vizeinket, és ti is figyeljetek arra, hogy ne szemeteljetek természetes vízlelő helyeinkbe.
3: Sőt, igazából sehova se szemeteljetek.
2: Így bizony, ez a legtutibb. Mindent a saját helyére dobjatok.
3: A műanyagot, a papírt és az üveget külön szelektív hulladékgyűjtőbe.

0: minden mást, azaz a kommunális hulladékot pedig...
1: A sima szemetesekbe!
2: Pontosan, figyeljünk a környezetünkre.
0: És még jobb ezt együtt csinálni. Szóljatok a barátoknak, ovis vagy iskolástársaitoknak,
2: hogy védjük együtt a természetet.
0: Zokni? Hm? Kijött egy szál belőled.
2: Jaj, csak nem feslek?
0: Ne aggódj, ruhamanó megoldja.
2: Hú, igaz, most eltotyogunk, de tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Na, gyere már!
2: Oké, megyek, de Inkoz.
3: Igen.
2: Hol az ajtó?
3: Hát azt nem tudom.
2: Valaki? Ahó! Feslek, segítség!
4: Nincs itt egy láb!

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzúlya.

0: Annyira várta, hogy kihajt-e a passzúj másnap.
1: Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta.
0: Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított. Fogta magát, és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, és gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, és egy vénséges vénasszony nyitott ajtót.
2: Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához.
0: Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát. Bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, nem ocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfőrmett. Tújj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem?
2: Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk.
0: A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában lóg. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja, s hogy örült, mikor egy szem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél passzújt, kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja, még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

jön az anyatelú, apatelú, tesótelú, szamártelú. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem most, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Sziasztok, Peszterics Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat! Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyha kertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A bolond szerencséje. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Egyetlen lánya volt, és azon tanakodtak a feleségével, kihez is kéne adni. Kihirdette végül, hogy ahhoz adják, aki olyat tud hazudni, amit a király sem hisz el. Ment is oda boldog-boldogtalan, de hiába hazudoztak, a király mind elhitte. Mindre azt mondta, nagy a világ, megeshetett ez is. Meghallotta ezt két szegény legény, akik testvérek voltak, és ők is elindultak szerencsét próbálni, pedig az egyik okos volt, a másik meg bolond, amolyan félnótás szegény. Útközben találtak egy lyukas serpenyőt, ez átlépte, amaz felvette. Aztán találtak egy fadugót is. A bolond felvette, hogy azzal majd bedugja a serpenyőt, s abban főzik a lakodalmi csigalevest. Előbb a bátyja állt a király elé. Azt hazudta, hogy az ő apjának olyan óriási nagy szénabogjája van, hogy amikor a kötelet átdobták rajta a villával, olyan sokáig volt a villa a levegőben, hogy egy madár fészket rakott rá, kiköltötte a fiókáit, és el is szálltak, mire a túloldalon leért. A király végig hallgatta, és azt mondta erre is. Nagy a világ, megeshetett ez is. Na hát, ezt is elhitte, nézett nagyot az okos legény. Már is ment be a bolond, nevették, kérdi tőle a király. Mit akarsz azzal a lyukas serpenyővel? Azt mondja rá a bolond. Az igaz, hogy lyukas, de itt a dugó. Bedugjuk, és ebben főzzük a lakodalmi csigalevest. Nevették, de nem bánta, mondta tovább. Legelőször a király kisasszonynak mondanék valamit. Mondjad, bolond, mondjad. Azt mondanám, hogy az apja itt a legnagyobb tolvaj, és ő maga is megéri a pénzét. Hazudsz, ez már bizisten nem igaz, kiáltott rá mérgesen a király. Na, ha nem igaz, akkor már is menyasszonya lánya, főzhetjük a csigalevest. A király meg mást már nem tehetett, beleegyezett a házasságba, s boldogan élnek mind, ha meg nem haltak. Tetejetlen színben van egy rozsdás fejsze, aki mesém nem hiszi, az faragjon véle.
1: A Bolond Szerencséje című mesét hallottátok.
0: Mesés estét! Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fejét díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palasz cserepeiből, tűz helyett agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kismalac gurult, és torka szakadtából visított. Ujj, ujj, ujj, majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat. Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb. Kukoricalepény, édes drága kukoricalepény. Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsog. Ebés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbál csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda. Dőlt hátra a kismalac szuszogva. Még el is álmosodtam. Manó Falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt. Új, új, új, új. Szent Szilva mag, kiáltott Manó Falvi Manó. Most meg kibántott. Senki. Szipákult a kismalac, csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne. Ejha, hát nincs otthonod?
2: Nincs.
0: elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola, és belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó.
1: A derék Manu szíve megesett a kismalacon, azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola, maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött. Manucska, kedves Manucska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.
2: Csukás Mese Rádió. Ha tudtad, ha nem, most elmondom neked, hogy a Föld bolygónk északi féltekéjén más csillagokat és csillagképeket lehet látni, mint a déli féltekén. Hogy ez mit is jelent? Ha Magyarországon egy szép nyári éjjelen felnézel az égre, akkor látod mondjuk a Göncöl nevű csillagképet. Biztosan te is láttad már. Azonban, ha egy aranyos Ausztráliában élő kislány vagy kisfiú néz fel az égre egy másik éjszakán, akkor ő teljesen más csillagokat lát. Tőlük, ami Göncölszekerünk például nem látható. Ilyenkor nyáron az egyik kedvenc időtöltésem éjszaka az eget kémlelni. Ha már besötétedett és még ébren vagy, javaslom, te is pillancs fel az égre. Csukás Mese Rádió.
3: Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc volt a haja. Csutka volt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
3: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, korholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kisvirág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kisvirág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kisvirágra, és befett. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt, nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
2: A Bátor Virág című mesét hallottátok.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsanadság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárná a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mi tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsanadsága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletébe, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, burok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
0: A házasodik a daru című mesét hallottátok.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.

0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
1: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse? Most róluk mesélek. Hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok. 10. rész. Az üres város. Kékfény karcsi későn kelt. Rendőrautó lévén nem volt rá jellemző a későnkelés, de mivel szombat volt, úgy döntött, hogy tovább alszik. Nagyot ásítva gördült ki az ecetfa alól, ahol éppen elszundított. Majd a benzinkútra igyekezett, hogy teletankolja magát. Furcsálta, hogy a többiek még alszanak. Legalábbis ezt gondolta, mert útközben senkivel sem találkozott. Tankolás után elkocsikázott a Rep tér 9 szám alá, a Roncstelep múzeumhoz, ahol szabad idejében gyakran megfordult. Minden hónap első szombatján végig gurult a szabadtéri múzeum udvarán, és nosztalgiázott. A régi időkre gondolt, amikor még sokkal többen éltek a városban, s a múzeum helyén hatalmas repülőtér üzemelt. Micsoda légiforgalom volt itt, emlékezett vissza. A repülőgépek azonban más városba költöztek, s az egykori nagyvárosból kisváros lett. A múzeum látogatás után karcsi a kerék közbe sietett, ahol Siréna Szeréna hétvégenként ellenőrizni szokta a kerekei légnyomását. A kerék köz ugyanolyan csendes volt, mint a többi utca. Karcsi értetlenkedve nézett jobbra is, balra is, de egy járművet sem látott. Mi történik itt? Hol van mindenki? Rázta meg a fejét, és a templom torony felé fordult.

0: sem pedig lángőr kapitány. Talán tűz lenne valahol, s mind ott vannak. Nézett fel az égre, de füstöt sem erre nem látott. Gázt adott, és meg sem állt a vasútállomásig. Füstös Flórián sem volt a helyén. Lehet, hogy épp úton van, mondta Karcsi, és visszakocsikázott a város központjába. Megállt a benzingőz téren, leállította a motorját, és hosszasan hallgatózott. Semmi. Ekkor gondolt egyet, és hangosan dudálni kezdett. Erre se történt semmi. Bekapcsolta hát a szirénáit is, és a legnagyobb hangerővel víjogtatta őket. Lehet, hogy elköltöztek, de mindenki egyszerre, és nekem nem is szóltak. Az is elképzelhető, hogy elrabolták őket, gondolkodott hangosan a rendőrautó. Vagy talán bújócskáznak. Tehát már minden utcát bejártam. Az is előfordulhat, hogy Füstös Flórián elvitte mindnyájukat egy utazásra. De engem miért hagytak ki belőle? Nem értem az egészet. Karcsi csak várt, várt, ám hiába várakozott, semmi sem történt. Egy kis madár szállt le hirtelen az egyik jelzőlámpa tetejére. Csiripelt egyet, aztán átrepült egy faágára. Végre, sóhajtott a Karcsi, legalább nem vagyok egyedül. Amint ezt kimondta, a kis madár is elrepült. Ez nem lehet igaz. Karcsi nagy levegőt vett, és hangosan kiabálni kezdett. Aladár, Petra, Janó, Lóránt, Robi, Patrik, Szeréna, lángőrkapitány, Flórián, Karcsi. Ja, az én vagyok. Én meg vagyok, de hol vannak a többiek? Várjunk csak, eszmélt fel a rendőrautó. Egy helyen még nem jártam. A lóerő ligetbe elfelejtettem begurulni. Ám ha ott sem lesznek, akkor tényleg be fogok gurulni, de nem a lóerő ligetbe. Azzal Karcsi elsietett a park irányába. Ahogy odaért, halk motyogásra lett figyelmes. Hangtalanul próbálta megközelíteni a liget bejáratát, és amint áthaladt a kapuként magasodó, íves sövénykerítés alatt, minden pajtása előugrott a bokrok mögül. Még Füstös Flórián is ott volt, egy hosszú és nagy pótkocsin, amit pöfögő Patrik húzott maga után. Meglepetés! Kiáltották egyszerre. Boldog születésnapot kívánunk! Tették hozzá.
1: De hiszen... Ma van a születésnapom?
0: Hebegte zavarodottan Kékfény Karcsi.
1: Én teljesen megfeledkeztem róla.
0: De mi nem, mondta büszkén Sziréna Szeréna. Hajnal óta készülődünk, hogy meglepjünk téged. Karcsi meghatódva nézett körbe a ligetben, ahol még a fák ágairól is színes papírmasék lógtak, és egy nagy ponyvára az ő neve volt felírva. Lángőrkapitány egy emeletes tortával gurult ki a tömegből.
1: Na hát, Sziréna Szelet, a kedvencem, ugrándozott örömében a rendőrautó. Ez aztán a meglepetés. Én meg már azt hittem, hogy... Szóval mindent el tudtam képzelni, de ezt nem.
0: Arató Aladár bekapcsolta a rádióját, és egy kellemes dalokat játszó állomást keresett rajta. Volt ott zene, tánc és dudálás, valamint villogás is. Azon a napon Kékfény Karcsi volt a legboldogabb jármű. A lóerőligetben úgy megünnepelték a rendőrautó születésnapját, hogy a nevetés és dalolás hangja még a szomszéd településig is elhallatszott.
2: Ezt a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az Emő csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Egy nagyon aranyos mesét hoztam egy gilisztáról. Orgoványi Anikó, Guszti a giliszta komposztál. Guszti a giliszta a virágos kert puha földjében lakott családjával és barátaival. Boldogan rákcsálták a lehullott leveleket, elszáradt növényeket, és mindeközben úgy mászkáltak a föld alatti járataikban, mint metrószerelvény az alagútban. Egyik nap azonban nagy baj történt. Megremegett a talaj körülöttük, és beomlottak a járataik.
5: Égszakadás, földindulás! Jaj, nekünk mi volt ez?
4: Kérdezgették ilyetten egymástól. Guszti még jóformán fel sem eszmélt, amikor emelkedni kezdett egy földdarabbal együtt, mintha liftezett volna. Hirtelen nagy világosság támadt körülötte, majd fejjel lefelé visszahuppant a talajra.
5: Szent vakontúrás! Mi történik itt? Földrengés van?
4: Kérdezte szédülten. Földrengésről persze szó sem volt, csupán Karcsi bácsi ásta fel a kertjét, hogy a palántáit kiültethesse a szabadba. Belevájta az ásóját jó mélyen a talajba, majd kiemelve visszaforgatta a földet, hogy ami eddig alul volt, az most felülre kerüljön, s levegőzzön.
5: Ho-ho! Micsoda húsos giliszta! Jó lesz ebédre az éhes fiókáimnak!
4: Kiáltotta Robi, a fekete rigó, aki ott sertepertélt Karcsi bácsi ásója körül, finom falatokra várva.
5: Segítség! Nem akarok madártáplálék lenni!
4: Kiáltotta rémülten Guszti, és igyekezett gyorsan visszafúrni magát a talajba, de a rigó gyorsabb volt nála. Éles csőrével felkapta, s már repült is vele a legközelebbi faágra, hogy felaprózza fiókáinak. Guszti nem adta könnyen az életét, minden erejét beleadva tekerget, ficánkolt, míg végül sikerült kicsusszanni a rigó csőréből, és egy jól irányzott lendülettel fejest ugrott a komposztba. Ez a puha földdel és száraz levelekkel töltött, lécekből ácsolt láda éppen a fa alatt állt. Guszti egy pillanat alatt befúrta magát a törmelék közé. Robi, a rigó, csalódottan röppent a láda szélére. Egy darabig éles szemmel figyelt, de mivel nem észlelt több mozgást, feladta a keresést, és újabb zsákmány után nézett. A komposztláda lakói felfigyeltek a becsapódásra.
5: Oda nézzetek, új lakótársunk érkezett! Gyerünk, ismerkedjünk meg vele!
4: Bíztatták egymást. Jó napot kívánok! Bocsánat a zavarásért, Guszti vagyok, a földi giliszta. Egy rigó csőréből menekültem meg éppen, dadogta zavartan.
5: Szia, Guszti! Üdvözlünk körünkben!
4: Ne félj semmit, most már jó helyen vagy. Igaz, kemény munka vár rád, de ha szorgalmasan dolgozol, elnyered a jutalmadat, bíztatták a többiek.
5: Ez itt Százlábúzozó, az meg Szuszi, az ászkarák, én meg Katka vagyok, az atkalány.
4: Olyan ez a hely, mint a nyüzsgő gyár. Mindenkinek megvan a maga feladata. Hasznos baktériumokból van a legtöbb, meg olyan icipici gombákból, hogy szabad szemmel nem is lehet látni őket. Igaz, itt egyébként is sötét van, de így is mindenki tudja és teszi a dolgát.
5: Nekem mi lesz a feladatom? Kérdezte Guszti.
4: Az, hogy szellős járatokat készíts, miközben jókat falatozol az itteni finomságokból. Ezzel porhanyítod a talajt, és hozzájárulsz a komposzt éréséhez.
5: Tudsz ennél jobb állást?
4: Nem hangzik rosszul, de mire jó mindez? Kérdezte Guszti. A kész komposzttal Karcsi bácsi termékenyé varázsolja kis kertjét. Ha feldolgozzuk a kerti hulladékot, akkor kevesebb lesz a szemét, és nem kell eltüzelni. Így a levegőt sem füstöljük tele.
5: Jól hangzik, de hogy kerülök haza innen?
4: A komposzt sok emeletből áll, olyan, mint egy toronyház. Most a tetején vagyunk. Ha jól teljesíted a feladatod, akkor mindig lejjebb léphetsz egy szinttel, ahol egyre finomabb rétegekbe érsz. Legalul van a kész, érett komposzt, s ott van a kijárat is. Azt elérve kiszabadulhatsz, és hazatérhetsz a szeretteidhez, de ahhoz még nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt a szintet elérhesd.
5: Mennyi idő kell ehhez? Kérdezte Guszti. A jó csapatmunka titka mindennek. Vannak olyanok, akik évekig szöszmötölnek a feladattal, másoknak néhány hónap is elég.
4: Vagy néhány hét? Kacsintott Zozó, a százlábú.
5: Segítenétek nekem? Szeretnék minél előbb hazajutni.
4: Nézett kérdően Guszti újdonsült barátaira.
5: Nagyon szívesen,
4: válaszolták kórusban.
5: No, akkor lássunk munkához,
4: kiáltotta Guszti lelkesen.
5: Minél hamarabb, annál jobb. Nézd, ez itt a barna szint, a száraz levelek és az aprított ágak szintje, magyarázta Szuszi az ászkarák. A következő pedig a zöld, vette át a szót Zozó. Ide kerül a levágott fű és a konyhai hulladék, még a tojáshéj is. Húzódjunk lejjebb, mert esik az eső, javasolta Guszti. Az nem eső, nevettek fel a többiek. Karcsi bácsi időnként meglocsolja egy kicsit a komposztot, hogy ne száradjanak ki a rétegek. Ekkor valami kemény koppan Szuszi fején. Ha, ez meg mi volt? Nézett fel ijetten. Egy csont, kiáltott fel meglepetten Katka, az atkalány. Ki dobhatta bele a komposztba? Karcsi bácsi sohasem tenne ilyet.
6: Miau, visszaadnátok a csontomat? Méletlenül ejtettem a ládába, amikor Blöki felkergetett a fára.
5: Magyarázkodott Sámli, a macska. Gyertek, segítsetek kidobni ezt a csontot innen, hívta a többieket Katka. Guszti, Szuszi, Zozó és Katka összefogóckodtak, és addig húzták, cibálták a csontot, amíg végül ki tudták tuszkolni a láda deszkái között.
7: Na végre, nem való a csont meg a hús a komposztba, megrontja a rendszert, magyarázta Gusztinak Katka.
6: Jobb helye is van nálam,
5: köszönte meg hálásan a visszakapott csontot Sámli. Guszti és barátai belevetették magukat a munkába. Éjt-nappal látéve dolgoztak, hogy a kerti és konyhai hulladékot értékes termőföldé humusszá alakítsák. Néhány hét múlva Guszti azon kapta magát, hogy már a láda legalsó rétegét furkálja. Egyik nap Karcsi bácsi hangját hallotta.
7: Na hát, micsoda jó minőségű komposzt érlelődött a ládában. Még sohasem készült el ilyen gyorsan, mondta csodálkozva.
5: Fogott egy lapátot, és a láda aljából elkezdte a kész humuszt a virágos kertbe lapátolni. Százlábú Zozó, Szuszi az ászkarák és Katka az atkalány oda kiáltott Gusztinak.
8: Itt a nagy pillanat, gyorsan fúrd be magad a kiárat közelébe!
5: Guszti ügyesen elhelyezkedett az egyik kupacban, és nem kellett sokáig várnia. Karcsi bácsi ezt a kupacot is lapátra rakta a benne gubbasztó giliszta gyerekkel együtt. Még annyi ideje volt, hogy visszakiáltson barátainak.
8: Köszönöm a segítséget! Nélkületek nem sikerülhetett volna!
5: Nagy volt az öröm, amikor a virágos kert földjében Guszti összetalálkozott rég nem látott családjával, barátaival. Azóta is boldogan élnek. A kertben pedig világra szólóan gyönyörű virágok nőnek, köszönhetően a komposztálóban érlelt humuszos talajnak.
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: A Pelikán Madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, még elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta: hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó: édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az Óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra! Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegő égbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az Óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos: no, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy Biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gallyat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, minden felejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezdgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
3: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
10: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
11: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok. Operett színésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek, Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Óvónéni, Karcsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az óvónéni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnál fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányon beszaladtok az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantotta Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem, mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó, örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
2: Szerény véleményem szerint ez egy kréta kori.
3: Ez egy péka, drágám.
2: Ja, hát az lehet.

0: Rosita.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Na ez az!
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel itt többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
1: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett.
0: Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király. Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt. Kivéve a Gyevi bírót. Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
2: Csárda ez? Atyafiak!
3: Ez bizony az?
2: Van-e benne fehér cipó?
0: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakastejes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
1: Áljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
0: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
1: Hé, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé. A
0: király azonban most már bosszúsan vont vállat.
1: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi. Vigye el a markolát, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
0: Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
2: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta felhangon.
0: Már pedig azt nem viszi, csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
1: Éjnye, kutya meg a mája,
0: csodálkozott el a király.
1: Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
2: A Gyevi bíró,
0: lengette a füleit a duda ember.
1: Na, szeretném én azt a jeles bírót látni,
2: kacagott a király.
1: Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a duda ember.
2: Én vagyok a Gyevi bíró.
1: Hát akkor,
2: Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá a király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kendnek.
1: Hát úgy, gurult dűbe a duda ember.
2: Úgy ám,
1: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a Gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a Gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az éget sebet.
2: Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé!
1: Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró.
2: Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások.
1: Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről Gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürt riadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb.
2: Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége, olvassa a kisebb deák. Kivéve a Gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a Gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy Gyeviben többé senki porciót ne fizessen.
1: Kivéve a Gyevi bírót.
2: Ezüstából aranykanála legyen.
1: Kivéve a Gyevi bírót.
2: 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást.
1: Kivéve a Gyevi bírót,
2: mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, Gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a Gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A Gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát.
1: Egy életre megtanulta a leckét.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az erdei házikó. Volt egyszer egy favágó, aki egy erdő szélén lakott feleségével és három csodaszép leányával. Egy napon, mielőtt elindult fát vágni, megkérte feleségét, küldje utána a legnagyobb lányokat az ebédjével. A favágó egy marék köröst szórt el az úton, hogy lánya megtalálja. Ám mire az elindult, a madarak felcsipegették, hűlt helyét találta a magvaknak. A lány nem esett kétségbe, gondolta egy kis keresgélés után megtalálja apja ösvényét. Ám addig-addig kóborolt a sűrű erdőben, míg teljesen eltévedt. Lassan sötétség szállt le a vidékre, s a lány egyre jobban félt. Nem tudta, hol húzhatná meg magát éjszakára. Ám egyszer csak megpillantott egy konyhót. Halovány fény szűrődött ki az ablakán. Benyitott az ajtón, hát ott ült egy öreg ember az asztalnál, állatai, egy tyúk, egy kakas, meg egy tehén körében.
1: Kerülj csak beljebb, gyermekem, ugyan miben lehetek a segítségedre?
0: Kérdezte az öreg apó. A lány pedig elmesélte, hogy eltévedt az erdőben, és szállást keres éjszakára.
1: No, jól van, maradhatsz, és vacsorát is kaphatsz, ám neked kell megfőznöd,
0: mondta az öreg. A lány pedig már neki is állt főzni a tűzhely mellett. Mikor elkészült a leves, szépen megterített, ám csak két személyre, az állatokat nem kínálta meg. Miután befejezték a vacsorát, azt mondja neki az öreg.
1: A szobában megpihenhetsz, ám előbb mindkét ágyat meg kell vetned.
0: S a lány el is indult nagy buzgón az emeletre. Később az öreg ember is aludni tért. S ugyan mindkét ágy meg volt vetve, de a lány nem várta meg, s már úgy aludt, mint egy kisded. Bizony nem tetszett az öregnek a lány viselkedése. Hát kinyitotta a földön a csapóajtót, s leeresztette a lányt a pincébe. Eközben a favágó is hazaért a munkából, s kérdőre vont a feleségét. Ugyan miért nem küldött neki ebédet?
1: Elküldtem én, csak az a szeleburdi leány biztosan elkóvájgott, felelte a felesége.
0: Másnap a favágó ismét megkérte a feleségét, hogy küldje el az ebédjét a középső lányával. A favágó most egy marék lencsét szórt el, hogy kijelölje útját. Ám amikor a középső leány elindult, hamarosan ő is elvesztette apja nyomát, mert a lencsét a madarak mind felcsipegették. A lány pedig addig bolyongott az erdőben, míg ő is rátalált az erdei házikóra. Benyitott, majd éppen ahogy nővére megfőzte a vacsorát, ám az állatoknak ő sem adott belőle. Majd megvetette az ágyakat, s lefeküdt aludni azonnyomban. Az öreg ember megint csak ingatta a fejét a lány viselkedésén, s őt is leeresztette a pincébe. Közben a favágó már igazán kijött a sodrából, hiszen két napja nem kapott ebédet.
1: Hol kódorognak ezek? Majd adok én nekik, ha előkerülnek.
0: S harmadnap a legkisebb lányt bízta meg az ebéddel. Most borsót szórt el a favágó, ám az éhes kis madarak pár perc alatt elpusztították, s a legkisebb lány is eltévedt az erdő sűrűjében. Bolyongott órákig, míg végre ő is rátalált a kunyhóra. Belépett az ajtón, s mikor észrevette a tűz körül az állatokat, odament, s megsimogatta mindegyiket. Az öreg őt is a tűzhely mellé küldte főzni, s az örömmel teljesítette a kívánságait. Mikor elkészült az étellel, az állatoknak is szedett egy keveset, s addig nem kezdett neki az evésnek, míg mindenki be nem fejezte. A vacsora után az állatok elbóbiskoltak, s a lány is megkérdezte, mikor térhetne nyugovóra. Az öreg őt is elküldte az ágyakat megvetni, s a lány dalolva ment megágyazni. Ám testvéreivel ellentétben ő nem aludt el, s türelmesen megvárta az öreg embert. Mikor az öreg belépett a szobába, igen meglepődött a lány éberségén, de nem szólt semmit, s végül mindketten nyugovóra tértek. Éjfél körül járhatott az óra, mikor a lány óriási ricsajra ébredt. Nagyon megijedt, de mivel nem látott semmi szokatlant, hamarosan újra álomra hajtotta a fejét. Volt nagy csodálkozás, amikor reggel kinyitott a szemét a lány. Azt sem tudta, hol van. Mindenfelé szolgák sürögtek, forogtak, s a porlepte szegényes kunyhó helyett egy csillogó palotában találta magát. A szolgák díszes ruhákba öltöztették, majd a trónterembe kísérték, s ott már várt rá egy jóképű délce királyfi. Ne félj tőlem! Én vagyok a birodalom örököse, nyújtotta felé kezét a királyfi. Egy gonosz boszorka átkozott el, s a varázslatot csak egy olyan jó lelkű lány törhette meg, aki másokra is gondol, nem csak magára. Hála neked, éjfélkor megtört az átok, s én királyfi lettem, a kunyhó pedig a palotám. A fiatalok még aznap megtartották a kézfogót, a lány nővéreinek pedig addig kellett szolgálniuk a királyi párt, míg ki nem veszett belőlük a gőg és az irigység.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamára szamár mégiscsak észrevette a gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt

0: az út szélén és sóhajtozott magában. Hely, de megöregedtem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregedtem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na hát, sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Hejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamár a két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsika szó mellett betörték az ablakot, uccú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arrókódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Kedves gyerekek!
3: Igen!
1: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok, és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként, az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kis hableány. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta: kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. Két hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt: adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta, és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban érezte, hogy valami megváltozott. Sellőfarka eltűnt, helyette két szép emberi lábat kapott, így talált rá a királyfi, és felvitte magával a palotájába. Ott élt azután a királyfival, de a néma lánnyal nehezen értették meg egymást. A lány reménytelenül szerette az ifjút, de az, ha kedvelte és szánta is, nem szerette viszont. Szíve már másé volt. A királyfi ugyanis abba a lányba volt szerelmes, aki őt a tengerből a nagy vihar éjjelén kimentette.
Csak sírt a lány, zokogott keservesen, hiszen szavak nélkül hogy is mondhatta volna el, hogy ő az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellőlányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellőlány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellőlány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret? Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket. Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
1: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes-mázasan a róka.
1: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a csacsihoz.
1: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
2: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Kormos István mesét olvasok fel nektek. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Hogy miért is választottam ezt a mesét? Mert ez a vacskor, ez egy medvegyermek. És hát rakoncsátlan is minden megtörténik vele, ami meg kell, hogy történjen egy kis gyerekkel, amikor óvodába kerül, amikor iskolába kerül. És hogy ez a mese, ez versben van írva. És ez nagyon fontos, hogy rímeket fogtok hallani. Tehát. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Aj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem! Most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első B, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. Kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti. Van rollerem, vígan szaladozgat velem. Mondja erre Eszter néni. No, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs. Van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Eszter néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rollerez, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rollerez, Eszter néni. Ez bizony mindenki érti, mert ebben az első B-ben ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Eszter néni. Előbb a csöpp vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, vackor, ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogjos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e vackor fogkeféd?
2: Van,
1: mondja vackor. Nevet Eszter néni akkor, piszém, ez aztán beszéd. Hát a papádnak van-e?
2: Van,
1: mondja vackor. Hát a mamádnak van-e?
2: Van,
1: mondja gyorsan, mondja hirtelen, a bogjos, lompos, loncsos és bozontos elsőbés vackor harmadszor. Eszter néni újra kérdez. Hallod-e, piszén-piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket. A papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt vackor, töri a fejét nagyon. Néz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogjos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Eszter néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogjosom. Gondolkozz egy kicsit, kérlek. Azt mi nem vesszük zokon. Hanem hiába kérleli, a csöbb bogjos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöpp gomborra bizsereg, két szem előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kiböki riadtan. Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Eszter néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém, egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, ha nagy bajomban a tolmácsom ő legyen.
3: Haja, haja, hé, felbojdul az első béj. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének sás felé.
1: Ezen elámul a bogyós, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja, fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli.
2: Egy fok kefe a papámé, egy fok kefe a mamámé, egy fok kefe az enyém. Fogkeféink, megszámlálom, s itt az eredmény a számon. Fogkeféink száma 3, kereken kimondom én.
1: És vidáman akkor helyére ment vackor.
4: Csukás meserádió.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karigacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
0: Mesés estét! Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból.

0: gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
1: Csukás meserádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagyúr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, három félét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak két félét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árok partján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton. Szép kövér levelű papsajtok bodorodtak ott. A levelüket megszedtem a malackának. Én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mém bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Talált ki, cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan, tám fürjecskét? Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset.
3: Nézd, en madár látta kenyér.
1: Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó. Mász föl a póka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Kifalta fel a túró kemencénket, kirágta le a túróasztal sarkát, kiette meg a túró lócának a lábát. Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
1: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesélás meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

befestve udvara a polnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!